0: hogyha itt lennék.
1: Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar. Kökény Danival, a 21 éves tehetségünkkel folytatjuk, aki a fővárosban látta meg a napvilágot, és a fiatal számára nagyon fontos volt az is, hogy a dalai által megismerjék őt önálló előadóként, saját felvételekkel, ezért is láthattuk őt többször a Dal című tehetségkutató műsorban is. Dalszerzőként és szövegíróként is törekszik az értékteremtésre, a magyar könnyű zene hagyományának ápolásáért és Szenes Iván alkotói örökségének méltó közvetítéséért. 2025 végén Szenes Iván díjjal is kitüntették. Itt a Petőfi Rádióban Sose feledd című idei megjelenését hallgatjuk már is.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szemfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság.

nekünk ez volt a Táncol a világ, és mi is táncolunk tovább, viszont van olyan banda, amely már nem. Szabi Kíz és Juhász Zoli egyik nagyon szuper egymásra találása volt az utóbbi évek zenéjének, azonban sajnos az idei esztendő elején bejelentették, hogy nem készült több közös nóta. A Bankrablás volt talán az utolsó, amit elkészítettek közösen, de most egy korábbi kedvencünk, az Üveg

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Változatos zenék és fontos infók, hogy mindenképp jó legyen a hajnalod is. Ez a Petőfi Rádió szeptember 26-án szombaton a mikrofonnál Kenész Kolos hallható. Fekete Jenő vagy a Budai Krisztófer már itt toporzékol az ajtóban, de előtte még Ferenci Gyuriék jönnek. Hey ördög, hey a dal címe.
0: Itt egy újabb óra. Kizáról.

Ez szólt az utóbbi percekben itt a Petőfi Rádióban a Dreamflow csapatától. Folytatjuk Péli Barnával, aki középiskoláját Esztergomban végezte, majd pedig a budapesti Szent László gimnáziumban érettségizett 94-ben. 96-tól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanulója volt, és 98-ban pedig megnyerte a TV2 Kifutó című tehetségkutató műsorát, rá egy évre pedig megjelente a United együttesben, mint gitáros. Aztán szépen lassan egyre erőteljesebb lett a jelenléte, és mert

Like Them, ez volt Laura Jedi felvétele itt a Petőfi Rádióban. Örülök, hogy most is velünk vagy a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható. A mai dátum szeptember 26-a, sok szeretettel köszöntjük azokat, akik a mai napon ünnepelnek, például a Justinák, a névnaposok, Isten éltessen benneteket sokáig, és hogy milyen események kapcsolatok a mai naphoz, megnézzük a következő órában, addig viszont a mai fly dala érkezik, ez nem más, mint a Távolodom.

0: mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némberkedvié?
2: Hát Isten, ments, Kóri.
1: Helyes válasz, fiam.

0: közterek. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A legváltozatosabb zenei válogatás nálunk van éjszaka. Ez a Petőfi Rádió. Örülök, hogy minket választottál a mikrofonnál, Kenész Kolos. Mindjárt a Bizsú csapata, de velünk lesz az Asphalt Horseman, vagy épp az 1-5-1 év. De most Majoros Csengével rádiózhatsz, ez a földön túli szerelem már is a Petőfi Rádióban.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Tél a szél, ezt a dalt hallgathattad meg az Asphalt Horsemental itt a Petőfi Rádióban. Képzeld, a mai napon 1945-ben, 81 évvel ezelőtt New Yorkban meghalt Bartók Béla, világhírű magyar zeneszerző és népdalgyűjtő. A pozsonyi gimnazista évek után Bartók 1899-ben került Budapestre a Zeneakadémiára. Itt ismerkedett meg Kodály Zoltánnal, akivel életre szóló szoros szakmai és baráti kapcsolata alakult ki. Aztán a háború miatt 1940-ben feleségével Bartók Béla az Egyesült Államokba menekült. Mire a keserves, sikertelen és gyakran munkanélküli külföldi évek után újra fellendült volna karrierje, egészségi állapota megromlott. Az 1945. szeptemberében bekövetkezett halála leukémia miatt volt. Itt a Petőfi Rádióban pedig az 1-5-1 dala lesz a következő, amit meghallgatunk, ez a Jaj, milyen szép!

0: A Nomád játszott nekünk itt a Petőfi Rádióban, és folytatjuk az Ice Boys duó valamely 2023-ban alakult. Meg a két fiú, Fodor Szabolcs és Nagy Dániel ugyanabban a megyében nőttek fel, majd ugyanabban a zeneiskolában is jártak a fővárosban, ahol jó barátokká váltak, és elkezdtek együtt zenélni és dolgozni. Egyébként alkotásaikat főként a 80-as évek zenéje inspirálta, ezt most is észrevehetett. Szól a szerelemmánia.
1: Hello, szia! Tegnap óta csak rád tudok gondolni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Sztárparádéit a Petőfi Rádióban. Jó reggelt kívánunk neked, hajnal 5 óra is elmúlt, már szeptember 26-a szombat van, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos hallható. Áron vagy épp Ivon már készül, de Carmen valamint Torres Dani lesz az első barátod. Félig árva, ez az Ő daluk címe itt a Petőfin.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

Start Again, ez a dal szólt a Petőfi Rádióban. Szeptember 26-án szombaton jó reggelt kívánunk neked. A Justinák ünnepelnek, igen, különleges ez a név, hogyha esetleg van ilyen nevű ismerősöd, mindenképp köszönj fel a mai napon, de ezen felül mára be vannak írva egyébként még a Cipriánok, a Damiánok, a Dánielek, a Kozimák, a Kozmák és az Özsébek. Isten éltessen mindenkit, meg persze a születésnaposokat is. Karola a következő, ez a Nem kell féltened.

Ocsva Soha címmel hallgattuk meg a Metszed dalát itt a Petőfi Rádióban, és 1997-ig megyünk vissza, akkor alakult meg a Unisex. Szekeres Adrián az év elején egy jazz zenészekből álló zenekarral funky zenét játszott, amikor egy koncertjükön megismerkedett Erdélyi Lászlóval, a Unisex frontemberével. Megismerkedésük után hamar lázas munkába kezdtek, az első közösen elkészített felvétel után rögtön szerződést kötöttek egy nagy lemez kiadóval, és képzeld el, a munka nem áll meg a mai napig sem. Igaz, már más formációval, de él még a Unisex. Idei a megjelenés, a következő a

0: Ne zárkózz be, hallgasd a jó zenéket itt a Petőfi Rádióban, meg a következő órákban Korcsok Laurát, vele kívánok jó rádiózás, mi pedig folytatjuk délután 2-től, ráadásul, hogyha minden jó, meg Molnár Tomi érkezik a stúdióba, és bemutatjuk legújabb dalát. Tarts velünk akkor is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánárti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos száraz idő lesz, jövő héten érkezik az első dízel támogatás. Motoros felvonulással hívják fel a figyelmet a merrák elleni küzdelemre.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Tart a felújítás az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és 57-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest felé a belső sáv és a szemközti oldal belső sávja járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány, mondta a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna megelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Az orosz-ukrán háború kapcsán Magyarország álláspontja változatlan. Halálos eszközt és katonát nem küldünk a háborúba. A humanitárius és az energiasegítség ugyanakkor folyamatos. Ismét üzent a miniszterelnök a legfőbb ügyészségnek, Magyar Péter közösségi oldalán kért számon a vádhatóságon több az előző kormányhoz köthető ügyet. Az MNB alapítványokat, az aranykonvoj ügyet és a rogáni maffiát említette, ahol várja a valódi főszereplők kihallgatását. A miniszterelnök és a legfőbb ügyészség között azután bontakozott ki vita, hogy a testület kedden Hankó Balázssal és Seszták Miklóssal egyszerre kérte ki az országgyűléstől a kormány főmentelmi jogát. Motoros felvonulást tartanak ma a merrák elleni küzdelem jegyében a fővárosban. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezett szűrővizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes időben orvoshoz fordulni. Az Árpád híddal folytatódik az őszi köztisztasági program a fővárosban, ma reggeltől kora délutánig a Budáról Pestre vezető oldalon, holnap az ellenkező irányban dolgoznak a budapesti közművek munkatársai. A hidak mellett megtisztítják a váralagutat is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt, a pontos dátum szeptember 26-a, reggel 6 óra, kezdődik az Éles Stílus magazin, a vendégem pedig, még nem árulom el, hogy ki lesz, az viszont igen, hogy a 30Y dalával kezdünk, szeretni akart, ezt játszom neked.
1: Itt egy újabb óra.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: A Magyar Diáksport napja idén az Európai Diáksport nappal is egybeesik, amelynek központi témája az aktív közlekedés, a gyaloglás, a kerékpározás népszerűsítése, és ehhez nem is feltétlenül kell plusz időt találnod a napodban, hiszen lehet, hogy nem fér bele egy egész egy órás edzés, de az is számít, ha gyalogmész mondjuk az iskolába vagy a munkahelyedre, biciklire ülsz, vagy lift helyett lépcsőzöl, vagy egyszerűen többet mozogsz napközben. De vajon mennyit számítanak ezek az apró döntések, és miért fontos már gyermekkorban kialakítani az aktív életmódhoz való hozzáállást? Na hát, erről beszélgetünk ma reggel vendégemmel, Szívós Zoltánnal, edzővel, mentáltrénerrel. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Szia, jó reggelt kívánok!
1: Említettem itt a felvezetőben azt, hogy aktív életmód. Ez a gyakorlatban mit jelent?
2: Ó, igen, mindenkinél mást valószínű. Lehet, hogy valakinek például a munkája már aktív aktivitással jár. Tehát nagyon sokan vannak, akik mondjuk postások, pékek is azért állnak, állva dolgoznak, jönnek, mennek, de van, aki értékesítő, stb. Nagyon sok olyan munka van, ahol talpon kell lenni, jönni, menni. Azért például egy ilyen embertől tehát, hogy nehéz elvárni, hogy azért még minden nap, még utána egy órát töltsön az edzőterembe.
1: Nem is biztos, hogy el kell várni.
2: Persze. Igen, tehát nagyon, tehát az, hogy most valaki aktív vagy nem aktív, az nem csak fekete és fehér, hanem azért közötte nagyon-nagyon sok lépcsőfok van még.
1: Viszont azért szerintem a társadalmunk nagyon nagy része irodában dolgozik és ül egész nap, akkor viszont természetesen ajánlott egy valamilyen mozgásformát választani, még hogyha sokáig dolgozunk és mondjuk nincsen egy teljes óránk, vagy akár ne adj Isten több óránk is edzeni, akkor milyen apróságokkal lehet az aktivitást becsempészni a mindennapokba?
2: Onnan indítanék, hogy nagyon szeretek ilyen mérlegben gondolkozni, mert a természet mindenhol az egyensúlyra törekszik. És itt a mérleg egyik serpenyőjébe lehetne rakni azt, hogy aktivitás, a másikból pedig, hogy inaktivitás. Tehát érdemes megfigyelni azt, hogy oké, irodában dolgozok, hány órát töltök üléssel inaktívan egy nap, és mennyi a mozgás. Tehát, hogyha mondjuk egész nap ülök, bár ülve megyek a munkahelyre, aztán hazajövök és megint csak ülök, akkor mondjuk legyen ez olyan 10-12 óra, ahhoz képest az egy óra edzés, hát igen, lehet látni, hogy kevés. Viszont, ha az egésznapos ülést megszakítom óránként, fél óránként, 5-10 percre, és átmozgatom magam, ami jól esik, akkor az már az nagyon-nagyon sokat segít. Az izületek védelme érdekében, az agyi tevékenységek frissen tartásában, nagyon sok minden. Ja, és persze az egészségben.
1: Meg hogyha mondjuk nem úgy megyünk munkába ülve, hogy autóban ülve, hanem mondjuk egy biciklin ülve tekerünk esetleg, hogyha valaki megteheti. Nem sokára ezzel folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Szívós Zoltán, edző, mentáltréner, itt az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk az aktív közlekedés, a vendégem pedig Szívós Zoltán, edző és mentáltréner. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
2: Ó, én is köszönöm.
1: Amit már említettünk is, hogy a Diáksport napjának az egyik fontos üzenete az aktív közlekedés, és arról már beszéltünk, hogy sokaknak nem jut ideje teljes edzéseket beiktatni a napjukba vagy a hetükbe, de az ellen tehetnek egy kicsit, hogy ne csak egész nap üljenek. Például úgy, hogyha munkába nem autóval mennek, vagy ha autóval mennek, akkor is egy kicsit messzebb állnak meg, talán. Ez egy jó példa lehet, és akkor sétálnak is egy picit, míg beérnek a munkába. Zoli, javasolj még nekünk valami hasonló kis trükköt, praktikát, amivel kicsit aktívabbak lehetünk.
3: Számomra például az egy nagyon nagy segítség, hogy én eldöntöttem,

0: hogy én nem egy liftes srác vagyok. Ezáltal, amikor oda jövök fel rendszeresen nap mint nap a parkolóból, a garázsból, akkor ott van a lift, csábít, hívogat, és nem. És ott jön ez a meggyőződés, amit nap mint nap táplálok, erőltetek, és a lépcsőt választom. Egyébként készítettek egy kutatást a tudósok, már szinte ugye mindenről, de konkrétan arról, hogyha naponta 5 emeletet sétálnak bizonyos emberek, nagyon sokat, több ezer emberrel végezték a kutatást, és kimutatták igenis, hogy a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabbak ennél a csoportnál, aki naponta 50 lépcsőfokot mászkál.
1: Azt a mindenit. Hát én a 8. lakom.
0: Az szép.
1: Menjek az 5., aztán liftezzek fel.
0: Hát inkább a 3., mert akkor lesz meg az 5.
1: Ja, tényleg. Nem, mert úgyis, ha az 5. felsétálok, és 3 emeletet már csak liftezek.
0: Ja, úgy érted, igen.
1: Mert akkor legalább utána pihenek egy kicsit.
0: Igen, azért 8. emelet kemény, de egyébként itt is fontos a fokozatosság, hogy hogyan építjük be az aktivitást az életünkbe. Tehát először mondjuk, ha csak a 7. közlekedsz lifttel, és akkor 1 emelet, aztán 2, 3, 4, 5, tehát így...
1: Jó, de mondjuk lefele például könnyebb.
0: Ó, igen, az is egy jó ötlet.
1: A sétával mi a helyzet? Milyen hatással van ránk?
0: Ó, ugyanez. Vannak egyébként nagyon nagy koponyák, a Facebook feltalálója, ugye a Zuckerberg, a Steve Jobs is beszélt annó erről, de a Bill Gates is mondta az ő önéletrajzi könyvében is lehet olvasni, hogy igenis ők séta közben működnek leginkább jól, akkor tudnak a legjobban gondolkozni, akkor jönnek a legjobb ötletek. Vannak, akik sétálnak meeting közben, tehát most már online, illetve headsettel is be lehet csatlakozni bármilyen ülésre. Szóval a séta nagyon jó az agynak, a testnek egyaránt.
1: Egyébként nagyon sok zenésszel beszélgetek ugye a munkámból kifolyólag is, és ők sokszor említik, hogy séta közben jön az ihlet, és akkor gyorsan rohannak, hogy fel tudják jegyezni akár a dalszöveget, vagy a zenét. Úgyhogy abszolút egyetértek. Nem sokára azzal folytatjuk, hogy amit Zoli említett, hogyha mondjuk ülő munkát végzünk, akkor óránként, másfél óránként felállunk egy picit és mozgunk, azok egyetem miben segítenek nekünk, a csak 5-10 percet mozgunk. A vendégem Szívó Zoli, edző, mentáltréner, itt az Éles Stílus magazinban.
2: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin.

Mostanában szebb az ég, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Azt, hogy mostanában szebb-e az ég, azt én nem tudom, viszont azt igen, hogy aznap éjjel, amikor Paulina megismerkedett a akkor még nem férjével, akkor biztosan nagyon szép volt az ég. Na hát itt az Éles Stílus magazinban nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Szívós Zoltánnal, edzővel, mentáltrénerrel, és hát miért említettem Paulinát? Azért, mert a hírpercek után ezt a dalt játszom majd tőle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a kellemes őszi idő a hétvégén, ismét számon kérte a kormányfő a legfőbb ügyészséget. Elrendelték az utóellenőrzést a Fradi város ügyben.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Dolgoznak az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében, ezért Vásárosnamény felé az 53-as és 57-es kilométer között a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió,
1: hírpercek.
2: A miniszterelnök ismét számon kérte a legfőbb ügyészségen, hogy miért nem hallgatják ki az aranykonvoj ügy és az általa rogáni végrehajtó maffiának nevezett hálózat valódi szereplőit. Magyar Péter Facebook oldalán azt firtatta, mi tartja vissza a hatóságot a további intézkedésektől. A kormányfő már szerdán is vitatta, hogy a vádhatóság a törvényességet és a pártatlanságot tartaná egyetlen szempontjának. A legfőbb ügyészség előzőleg a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklós mellett Magyar Péter mentelmi jogát is kikérte az országgyűléstől. A Mi Hazánk szerint bűncselekményt követett el egy Tiszás képviselő, aki pártársa helyett szavazott, ezért le kell mondania. Az ellenzéki párt közleményéhez egy videót is mellékelt, amely szerint Sumer Orsolya, a Tisza frakció vezető helyettese, megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazó gombját is egy kétharmados szavazásnál. A párt jogászai szerint ezzel bűncselekményt követett el, így le kell, hogy mondjon a mandátumáról.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért is fontosak az olyan beruházások, mint a Nestlé Hungária Kft. Új gyáregységei, mondta a miniszterelnök az üzemhivatalos átadóján a Vas megyei Bükkön. Magyar Péter hangsúlyozta, az új egységek közvetlen uniós vagy állami támogatás nélkül épültek meg, a fejlesztéssel pedig 1800-ra nőtt az üzemben dolgozók száma. Hozzátette, a bükki gyár alapanyagainak több mint a fele magyar forrásokból, a gabona alapanyag 100%-a magyar gazdáktól származik, és jelentős részüket fenntartható talajtechnológiával állítják elő.
3: A kormány kiemelt szándéka, hogy megerősítse a helyi kis- és középvállalkozásokat, a családi gazdaságokat és természetesen a fiatal gazdákat. Ezért is öröm számunkra azt hallani, hogy a Nestlé Purina gyárának beszállítói között nagyon nagy arányban találhatóak magyar beszállítók, 1500 magyar beszállítóval dolgozik. A vállalat kis- és középvállalkozások, amelyeket helyi családok működtetnek és amelyek az itt élők számára biztosítanak megélhetést.
2: A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű, vissza nem térítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kormány segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Azt kéri tőlük, hogy minél több magyar üzleti szereplő, munkavállaló, közösség élvezhesse ennek sikerét.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Heteken belül létrejöhet a megállapodás a kormánnyal Budapest pénzügyi problémáinak rendezéséről, közölte Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlés ülésén. A főpolgármester előre haladott tárgyalásokról beszélt. Mint mondtam, a mostani helyzet az előző kormány miatt alakult ki, de a bajt a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak közösen kell orvosolnia.
4: Joggal remélhetjük azt, hogy belátható időn belül, heteken belül meg fogunk tudni állapodni a Magyarország kormányával a főváros pénzügyi problémáinak a rendezéséről az idei évet illetően, és az a reményünk, hogy egy olyan megállapodást tudunk kötni, amely azt is biztosítja, hogy a következő években ezek a pénzügyi problémák ne ismétlődjenek meg, és ne termelődjenek újra.
2: Elrendelte az utóellenőrzést a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a Fradi város projekt kapcsán. Az FTC 10 éve összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott építkezésekre, amiből szinte semmi sem valósult meg. A Belügyminisztérium nemrég arra hivatkozva, hogy működési költségekre és labdarúgók igazolására költötték a támogatást, visszakérte a pénzt. Kubatov Gábor egyesületi elnök szerint jogszerűen jártak el, mert az előző kormány többször is módosította a támogatói okiratot. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára vagy postai úton érkezik meg az érintettekhez.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Generációkon áthathatnak a gyermekkori traumák, derül ki egy új hazai kutatásból. A fővárosban rendezett konferencián mutatták be a vizsgálat eredményeit. Makara Mihály a kutatás vezetője a Kossuth Krónikának elmondta, 1033 felnőtt válaszai alapján vizsgálták a gyermekkori élmények, a későbbi lelki egészség és a generációkon átívelő családi tapasztalatok összefüggéseit. A kutatás nem reprezentatív. A szakértő ismertette, vizsgálták a generációk traumáinak összefüggéseit is, a családi nehézségek mintázata egyes esetekben akár 3 nemzedék tapasztalataiban is megmutatkozott.
5: Elemeztük a ismert tényezőket, mint például az alvászavar, alkoholizmus, kábítószer használat, öngyilkosság. Egyébként az öngyilkosság a legerősebb összefüggés. Tehát 30-szorosa azokhoz képest, aki nem részesült bántalmazásban, azok, akik 6 vagy annál több bántalmazási kategóriában voltak. Megnéztük a nagyszülők bántalmazását is, tehát hogy őket értek. Ott előjöttek az előző, tehát a nagyszülők traumáinak következményei, amelyek részben közvetetten a szülőkön keresztül, de volt olyan eredmény is, hogy közvetlenül a nagyszülő bántalmazása összefüggött a gyerek depressziójával.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Tegnap kezdődött a Kutatók Éjszakája kétnapos programsorozat. Idén mintegy 60 településen több mint 2000 programmal várják a látogatókat, számolt be a Regionális Tudásközpont tudományos igazgatója Krónikának. Kardon Béla, a rendezvény magyarországi főszervezője hozzátette, az esemény sorozatban mintegy 200 intézmény, egyebek mellett egyetemek és kutatóintézetek vesznek részt. Az érdeklődők a programokról és a helyszínekről a Kutatók Éjszakája .hu weboldalon tájékozódhatnak bővebben.
6: Például az Ericssonban lesznek a kutatóknak a hobbiai. Mi lehet egy kutatónak a hobbija, aki az Ericssonban mondjuk fejlesztő mérnök? De a Hunerennek például számos kutatóintézetet fog bemutatni, különböző demonstrációkat az agyműködésről, az asbeszt problémáiról, vagy a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben lesz mesterséges intelligencia. De hogy mondjuk vidéki programot is mondjak, és ne csak a műszaki és természettudományok, élettudományokat nézem, hanem a Miskolci Egyetemen lesz például a mintatárgyalás, bűnös vagy ártatlan. Tehát lehet olyat is, hogy valaki beül egy író szerepébe egy tárgyaláson, a vádlott szerepébe, az ügyész szerepébe, a védőnek a szerepébe. Ha lesz olyan, hogy hagyomány, divat, identitás, a romanói kultúra 21. században a divat innováció. Ezt a Debreceni Egyetem egészségtudományi kara csinálja Nyíregyházán.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Szép napos idő várható a hétvégén, eső nem valószínű. A hajnali kötfoltok után később sok napsütésre számíthatunk. A szél mérséklődik, délután már 20-24 fok várható.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszidórától hallják. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra kikapott a Puskás Arénában a vendég ukránoktól a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. A szünet előtt Danilo Sikán fejjel betalált, ez a gól pedig végül 3 pontot ért az ukránoknak. Szintén a B divízióban Észak-Írország a 99. percben lőtt góllal nyert Georgia ellen. Lengyelország gól nélküli döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával, míg Svédország 2-1-re legyőzte Romániát. Az A divízióban Belgium 2-0-ra nyert Olaszországban, még a kispadon bemutatkozó Zinedine Zidane vezette Franciaország 1-0-ra nyert Törökországban. A C divízióban Örményország Lettország 2-0, még Montenegro Ciprus 2-1. Kuchta Vladislava egyhangú pontozással megnyerte az olimpiai programban is szereplő 57 kg döntőjét, így aranyérmet nyerte a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság pénteki zárónapján. Az esti programban Hámori Luca a 65 kg-osok között ezüstérmes lett, még Szira Zsófia bronzérmet szerzett a 80 pluszos súlycsoportban. George Russell a Mercedes pilótája szerezte meg a pole pozíciót a Forma 1-es azeri nagydíj időmérőjén. A brit pilótás Charles Leclerc a Ferrarival és Oscar Piastri a McLarennel követte, míg az első ötöst Isaac Hadjar a Red Bull pilótája és Lando Norris a McLaren versenyzője egészítette ki. A VB lovas Andrea Kimi Antonelli már az első szakaszban falhoz csapta autóját, így a 16. helyről rajtolhat. Az időmérő után Carlos Sainz 5, míg Sergio Perez 3 rajthelyes büntetést kapott szabályszegés miatt. A szolnoki olaj 104-93-ra verte az OSL Lions-t, míg az Albafehérvár 96-77-re győzött a Körmend ellen a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának első fordulójában. Mindkét csapat hazai pályán hozta el a 2 pontot, ahogyan a Sopron is, amely 182-re verte a Deacot. A férfi kézilabda NB1 negyedik fordulójában a Ferencváros szoros végjátékban 31-30-ra verte az Eger csapatát. A férfi kézilabda klubvilágbajnokság B csoportjában a Veszprém 31-23-ra legyőzte a házigazda egyiptomi Al-Ali együttesét. Ezek voltak a sporthírek.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és a vendégem Szívós Zoltán edző, mentáltréner. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
2: Ó, nagyon nagy örömmel.
1: Ott tartottunk, hogy említettük, hogy nagyon sokan nem fizikai munkát végeznek, vagy nem postások, vagy nem olyan feladatuk van a nap során, amikor aktívan kell mozogniuk, hanem mondjuk egy irodában ülnek. És a mai témánk természetesen ugye az aktív közlekedés, az aktív mozgás, az aktív életmód, és ezt próbáljuk egy kicsit jobbá tenni. Például, hogyha ülünk egész nap, akkor hogyan tudunk csempészni bele kis aktivitásokat. És itt Zoli említette, hogy óránként, másfél óránként jó, hogyha egy kicsit megmozgatjuk magunkat. De ez az 5-10 perc összeadódik a nap folyamán, tehát ez mire elég nekünk?
2: Képzeld el, hogy az egészségügyi világszervezet meghatározta számokban, hogy ugye napi mennyi mozgásra van szükségünk, és azt mondták, hogy egy felnőtt embernek 150-300 perc közepes intenzitású mozgás szükséges az elégségeshez.
1: Per nap?
2: Per nap. És persze ezen felül heti 2 erősítés. De ha például az ember reggel 8 percet sétál, aztán ebéd után 7 percet, aztán délután 10 percet, aztán még 10 percet este, azzal már megvan a 35 perc teljesítette a napi kvótát, viszont az a helyzet, hogy ennek közepes intenzitásúnak kell tennie. Tehát ki a fenének van kedve megizzadni munkába menet, munkában ebéd után, tehát nem tartom reálisnak, én inkább a mobilizálás felől közelíteném meg a dolgot. Sok vendégem volt, akik már azért jöttek el hozzám ilyen utolsó reményként, hogy megmentsem őket a csípőprotézistől, térprotézistől. Orvosok ugye kellő szeretettel, lelkesedéssel választják ezt a módszert, de nagyon sok orvos például, nagyon szeretem őket és tisztelem, becsülöm őket, azt javasolják, hogy akkor nyomás az edzőterem, ideje erősíteni. Használni a mozgástartományunkat, a csípő különösen igényli azt, hogy meglegyen mozgatva teljes mozgás terjedelemben. Akár mély guggolásokról van szó, de akár állásban, a nyújtózásokról, támadó állásban, a combunk, ugye a hátsó része, a hamstring, egész nap rajta ülünk. Nem erre lett kitalálva. Tehát, hogy ezeknek mind jól esik a nyújtás, és igen, ezzel érdemes megszakítani szerintem inkább az ülést, inkább fél és egy óránk 5-10 percre, mert nagyon sok problémától megmenthet bennünket.
1: Akkor mi csináljunk? Tehát egy kis guggolásokat, kitöréseket, nyújtózásokat?
2: Képzeld el, hogy az ember ösztönösen érzi, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Uh-huh. Tehát álljanak föl a székből, és nyújtózzanak, ahogy jól esik. Egyébként rengeteg videó van a neten, ilyen edzések, bemelegítéseként is szokták ezt használni. Ami jól esik, nyújtózzanak. Az én dédnagymamám például 93 éves koráig minden reggelit azzal kezdte, hogy nyújtózott. Karkörzéseket végzett. Mint a cica reggel, amikor fölébred. Tehát ő is érzi, hogy mire van szüksége.
1: Sportos család.
2: Ó, igen.
1: Viszont szerintem sok ember úgy van vele, hogy ez csak egy kifogás, hogy nincsen időnk a napban, vagy nincsen magunkra tényleg egy óránk a nap végén, vagy a nap elején, hogy aktívan kezdjük, vagy aktívan zárjuk a napunkat. Ilyenkor te, mint mentáltréner, hogyan veszed rá őket, hogy felismerjék valóban azt, hogy ez csak egy kifogás?
2: Ugye kölykökkel, a diákokkal kezdtük, és aztán beszéltünk a felnőttekről, és ezért a válaszomban mind a kettőre kitérnék. A diákokkal, ugye tőlük még nagyon távol áll az ilyen csípőprotézises társai, tehát ott inkább példamutatással lehet ösztönözni azt, hogy gyere, játszunk, éld meg a szabadságot, a kontrollt, a tested iránt, a játékot, közben szerez barátokat, és legyél a barátaiddal. A felnőttek esetében már igen, lehet akár a külalakot, a nyári formát motivációként használni, de akár az elkerülhető kockázatokat, egészségügyi veszélyeket. Úgyhogy mindenkinél más, van, aki jobban szeret játszani a sportaktivitás közben, van, aki beszélgetni. Időseknek például nagyon jók a köztéri edzőparkok, ahol egyben szociális életet is élhetnek. Meg kell találni, hogy kit mi motivál.
1: Engem például az motivál, hogy minél többet mozgok, annál többet ehetek. Úgyhogy én megtaláltam. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy itt jártál nálam.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Szívós Zoltán, edző, mentáltréner volt a vendégem ma reggel az Élet Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Lombkoronák, ezt hallottad most a Balkán VIP-től, itt a Petőfin minden magyar. Lombkoronák, erdők, mezők, varázslat, a három testvér, ilyen és ehhez hasonló meséket fogsz hallani most a Csukás meseórában, meg természetesen gyerekzenéket, nyelvtörőket, mondókákat, utána pedig Gergi Erna testnevelő tanár lesz a vendégem. Izgalmas lesz a beszélgetés is, úgyhogy érdemes a következő órát is velünk töltened. Most pedig a legfrissebb hírek következnek, utána pedig mesés időtöltés neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogat.

0: 30-30-380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Bánáti Bence. Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, száraz idő lesz. Jövő héten érkezik az első dízel támogatás. Újabb jelentős pénzügyi segítséget kap Ukrajna.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Tart a felújítás az 52-es úton, Fülöpszállás és Solt között. A 35-östől az 51-es kilométerig több szakaszon is a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás alapján állapítja meg. A 20000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, vagy postán kapják meg az érintettek. Ismét 10 éves csúcsához, a tavaly évvégi szinthez közelít a hazai munkanélküliség. Az elemzők szerint az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a betakarításhoz, valamint egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. Minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást. A KSH adatai szerint a ráta augusztusban 4,6%-ra nőtt. 229 ezer volt a regisztrált álláskeresők száma, 7000-rel több, mint júliusban. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas, külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A hormuzi szoros megnyitásával kapcsolatos javaslatokat nyújtott át Irán az Egyesült Államoknak. Ha Washington elfogadja a tervet, akkor 7 napon belül újra megnyílhat a szoros, mondta az iráni külügyminiszter. A politikus hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoktól várt intézkedések nem újak, azok már a júliusban aláírt memorandumban is szerepeltek. Újra nyitják ma a római Kolosseumot, Olaszország egyik leghíresebb turista látványosságát egy ott dolgozó villanyszerelő halálos balesete miatt zárták be szerda éjszaka. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
1: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra. Petőfi Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Én nagyon szeretem.
5: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
1: Ismeritek azt a szót, hogy pallérozás? Azt jelenti képességet finomítani. Éppen erre jók a nyelvtörők. A beszédünk tisztaságát pallérozhatjuk velük. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utánam. Már ha tudjátok, jobb egy lúdnyak 10 tyúknyaknál. Most mondjátok együtt velem. Jobb egy lúdnyak, most együtt, jobb egy lúdnyak. Jöhet a következő rész. 10 tyúknyaknál, most együtt, 10 tyúknyaknál. Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Jobb egy lúdnyak 10 tyúknyaknál. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Eltaláló-feltaláló vagyok. Tudjátok, az M2 gyerekcsatornáról. Fogadjátok szeretettel a következő mesét. Erdődi Attila, Borz a feltaláló. Borz feltalálta a rollert. Sokat agyalt, míg kész lett. Tervrajzot is készített, amit maga tervezett. Van váza is kereke, kormánya, hasznos fékje. Bemutatót is tartott, mindenki csodálkozott. Rajta állva gurul, lám, rollerében csodát lát. Nem koptatja a lábát, üde frankó találmány. Így kíméli és magát, két keréken gurul már. Nagyon gyorsan halad ám, látszik rajta, hogy vidám. Lett belőle őrület. Borz Peti meg híres lett. Mindenkinek az kellett, gyereknek és felnőttnek. Tisztáson, az erdőben lett ügyességi verseny. Építettek is pályát. Rajta zebrát és lámpát. Tanulták a közlekedést, tompája működését. Van rajta kör és bóják, könnyű, nehéz akadály. A próbát sokan kiállták, nevetés nélkül sem bírták. Volt, aki bíz fejre állt. Láttak néhány mutatványt. Erdő jó kedvtől hangzott. Ki vett, van neki. Boldog. Dicsérik sokan a borzot. Rollere siker lett a világon.
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek, Herman Lilla vagyok, és ma egy őszi verset hoztam nektek. Vörös Sándor, őszi erdő. Kopaszok a fák, a bokrok, erdő, erdő, hol a lombod? Kopasz erdő, kopasz fája, szomorúan felel rája. Nem sokára itt a tél, lombomat viszi a szél.
0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt

0: Sziasztok, Andrea vagyok. Azon gondolkozom, hogy mit kívánnék, ha lenne rá lehetőségem. Nem is tudom. A három kívánság, magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény embers a felesége. Fiatalok voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, mire az ura hazajön, főz valami vacsorát. Még a víz jó formán fel sem forrt, jön haza az ember, s mondja az asszonynak nagy örömmel: hely, feleség, ha tudnád, mi történt, vége a nagy szegénységnek, lesz ezután mindenünk, amit szemünk, szánk kíván. Ugyan ne tréfáljon, kend, mondta az asszony, talán bizony kincset talált. Meghiszem azt, hallgasson csak ide. Amint jövök ki az erdőből, mit látok az út közepén? Belerekedt a sárba egy kicsi aranyos kocsi, s a kocsi előtt négy szép fekete kutya befogva. A kocsiban olyan szép asszony ült, amilyet világ életemben nem láttam, biztosan tündér lehetett. Mondja nekem: te jó ember, segíts ki a sárból, bizony nem bánod meg. Gondoltam magamban, hogy bizony jó lesne, ha segíteni a szegénységünkhöz, és segítettem, hogy a kutyák kihúzzák a sárból. Kérdi az asszony, hogy házas vagyok-e. Mondom neki, hogy igen. Kérdi, hogy gazdagok vagyunk-e. Mondom neki, hogy bizony szegények vagyunk, mint a templom egere. Azt mondja: no, ezen segíthetünk. Mondd meg a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot. Teljesülni fog a kívánsága. Azzal elment, mint a szél. Ugyan, rászedte kendet. Majd meglátjuk. Próbálj csak valamit kívánni, édes feleségem. Erre az asszony hamarjában kimondta: bár csak volna egy kolbászunk, ezen a jó parázson hamar megsülne. Alig mondta ki, már le is szállt a kéményből egy lábas, benne akkora kolbász, hogy akár kertet lehetett volna keríteni vele. Látod, igazam volt, mondta a szegény ember, hanem most már valami okosabbat kívánjunk. Két tinót, két lovat, egy malacot. Közben a szegény ember elővette a pipáját. Volt még egy kis dohánya, megtömte. Benyúl a tűzbe, hogy parazsat tegyen a pipájára, de olyan ügyetlenül talált belenyúlni, hogy a lábast a kolbásszal feldöntötte. Az Istenért, a kolbász! Mit csinál Kend? Bár az orrára nőtt volna Kendnek! Kiáltott ilyetten a felesége, s ki akarta kapni a kolbászt a tűzből, de bizony az akkor már az ember orrán lógott le egészen a lábujjáig. Látod, bolond, oda a második kívánság! Vegyük le! Próbálja az asszony, de bizony a kolbász egészen oda nőtt. Hát bizony, ezt le kell vágni. Egy kicsit az orrából is lecsippentünk, nem olyan nagy baj. De azt nem engedem. Bizony, ha nem, élete végéig így fog sétálni a kolbásszal. Dehogy fogok, a világ minden kincséért sem. Tudod mit, asszony? Van még hátra egy kívánság. Kívánt, hogy a kolbász menjen vissza a lábosba. Hát a tinó, meg a ló, meg a malac akkor hol marad? Már hiába, feleség, én ilyen bajusszal nem járok. Kívánt hamar, hogy a kolbász menjen vissza a lábosba. Mit volt mit tenni? A szegény asszonynak csak azt kellett kívánni, hogy a kolbász essék le az ura orráról. Megmosták, megsütötték, s jó ízűen az utolsó falatait megették. Evés közben szépen megbékültek, s elhatározták, hogy többet nem pörölnek, hanem inkább dolgoznak szorgalmasan. Jobban is ment a dolguk, idővel tinót is, lovat is, malacot is szereztek, mert szorgalmasak és takarékosak voltak.
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Ríz Barbara vagyok, és Hétvári Andrea versét hoztam el most nektek. Három testvér. Így kiabál Makmariska erdőszélén, patakpartján. Épp lehullott a tölgyfáról. Nézzétek a szép új sapkám! Doboz Timi odaszalad. Rajtam is van sál és sapka, csak az enyém fenyőnéném fenyőfanni tűje varta. Avar Anna fut feléjük. Én is testvéretek vagyok. Öltözzünk fel jó melegen. Érkeznek a téli fagyok.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió

Csukásmesebórából. Induljon mesésen a hétvégét. Csukásmeseóra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi meserádió, egy fejűeknek.

0: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: A sportos nap. Ma sportnap van az Oviban. Tomi kékszínű sportruhát visel, amitől nagyon sportosnak tűnik. Az óvónénik különböző eszközöket készítettek elő a tornateremben. Az izgatott gyerekek elég nagy zajjal érkeznek. Még egy kis türelmet kérek, mondja az óvónéni. A gyerekek a gerendával kezdenek. Tomi az első, akinek sikerül egy vastag könyvvel a fején végig sétálni a gerendán. Hurrá! Sikerült! Azután akadályversenyt rendeznek. Tomi olyan gyorsan szalad végig a kúpok között, ahogy csak bír. Átmászik a szék alatt, átugorja a padot, és a pálya végére ér. A célba dobás következik. Egy széken elhelyezett kosárba kell a labdát beledobni. A labdák össze-vissza repülnek a teremben. Nem könnyű beletalálni a célba. Az óvónéni ezután néhány hula-hop karikát állít fel, amelyeken úgy kell átbújni, hogy nem szabad megérinteni őket. Ez sem könnyű. A gyerekek mindig súrolják a karikákat, de Tomi nagyon óvatos, egyikhez sem ér hozzá. Most pedig szallagokkal fogunk táncolni, mondja az óvónéni. Minden gyerek kap egy szallagot, és az óvónéni egyszerű táncot tanít nekik. Minden gyerek megpróbál nagyon ügyesen körözgetni a szallagokkal. Nagyon szépen táncolnak. Még néhány sportjáték után véget ér ez a nagyon szép sportnap. Amikor Tomi hazaér, szinte összeesik a fáradtságtól. A sport nagyon jó dolog, sóhajt fel, de legalább olyan fárasztó is.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
2: Most vissza a magyar zenékhez.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. A mozgás, öröm, játék és kaland. És minél korábban válik a mindennapjaink részévé, annál természetesebb lesz számunkra. Szeptember utolsó péntekén a Magyar Diáksport napját ünnepeljük, amelyhez az Európai Diáksport napja is kapcsolódik, vagy hát mi kapcsolódunk hozzá. Az idei központi téma az aktív közlekedés, a gyaloglás és a kerékpározás népszerűsítése, de hogy hogyan lehet megszerettetni a mozgást a gyerekekkel, és miként válhat a sport a mindennapjaik természetes részévé, erről beszélgetünk ma reggel vendégemmel, Gergi Ernával, testnevelő tanárral, aki a Magyar Diáksport Szövetség diákolimpiai körzeti szakreferense. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, én köszönöm szépen az újbóli meghívást, és remélem, hogy fogunk hallani sok olyan klassz dolgot, amiből majd építkezni lehet esetleg a jövő testnevelőinek, vagy a jelenlegi testnevelő közösségnek, akár a szülőknek is.
0: Én biztos vagyok benne. Már azzal kezdjük a legelején, hogy egy kicsit mesélj nekünk arról, hogy mi az, hogy Magyar Diáksport napja, vagy mi az, hogy Diáksport nap.
1: Ugye az Európai Diáksport napjához kapcsolódtunk mi hozzá 2017-ben, és akkor a Magyar Diáksport napjaként van számon az iskoláknak az életében, inkább az Európai Diáksport napja van még mindig egy kicsit a fejben. Alapvetően az a szeptember utolsó péntekje, ahol arra hívjuk az iskolákat, hogy mozogjanak egy kicsivel többet, olyan játékos sportfoglalkozásokat szervezzenek, ahol egy kicsit másképp tudnak a gyerekek a mozgáshoz hozzáállni. Van egy kötelező eleme, ez mindig az adott évszámnak megfelelő méternek a lefutása, jelen esetben 2026 métert kell közösen lefutni, ami nem egy hatalmas terv.
0: És már onnantól... akinek.
1: Már akinek. Remélhetőleg nem lesz olyan nagyon nehéz a diákoknak, és utána pedig olyan mozgásformákat, játékos feladatokat végzünk, amit úgy egyszerre mindenki össznépien tud végezni, ez lehet egész nap, vagy lehet egy fél délelőtt, és ennek megfelelően ezeket dokumentálhatjuk, és a Magyar Diáksport Szövetségnél, amennyiben ezt már előre regisztráltattuk, hogy a mi iskolánk részt vesz ezen a napon, akkor van lehetőségünk arra, hogy a benyújtott anyagok és dokumentációk alapján nagyon értékes díjazásban is részesüljünk.
0: Ez nagyon jól hangzik. Mi ez a díjazás?
1: Ezek alapvetően eszközcsomagok, amiket lehet nyerni. 900.000 forint a fődíj, úgyhogy érdemes majd, ha már a következő évben, hogyha esetleg valaki nem regisztrált, a következő évben elindulni. A lényeg, hogy minél több gyereket tudjunk megmozgatni egyszerre, minél változatosabb legyenek ezek a mozgás, vagy ezek a programok, esetleg hívjunk meg olyan híres sportolót, aki példaképként tud lenni. Tehát, hogy nagyon jó dolgok vannak, mert egy olyan közegben találkozik a gyerek most a mozgással, ami nem a klasszikus testnevelés óra keretén belül van. Tehát egy kicsit szabadabb területet kap, kicsit jobban bele tud szagolni más sportágokban, ki tud próbálni olyan dolgokat, amit egyébként nem biztos, hogy van rá lehetősége. És ez egy nagyon jó kapu ahhoz, hogy a gyerekeket megszerettessük, hogy esetleg van más mozgásforma is.
0: Nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy ugye az idei téma, a fő téma az aktív közlekedés, és hogy ez miben segít, vagy miért jó ez a gyerekeknek, hogyha mondjuk az iskolában nem busszal, autóval mennek, hanem mondjuk kerékpárral vagy gyalogosan. A vendégem Gergi Erna, testnevelő tanár, aki a Magyar Diáksport Szövetség diákolimpiai körzeti szakreferense. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést.
2: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. A mai témánk az Európai Diáksportnap, illetve a Magyar Diáksportnap, a vendégem pedig Gergi Erna, testnevelő tanár, a Magyar Diáksport Szövetség diákolimpiai körzeti szakreferense. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Köszönöm szépen.
0: Az idei Európai Diáksportnap középpontjában az aktív közlekedés áll, például, hogy többet kerékpározzanak a gyerekek, vagy többet sétáljanak, gyalogoljanak az iskolába. Miért érdemes szerinted a gyaloglást vagy a kerékpározást választani a mindennapi közlekedés részeként?
1: Ugye ez nagyon fontos, igen, hogy az idei évben alapvetően az aktív iskola szellemiségéhez kapcsolódóan a Magyar Diáksport napján is megpróbáljuk már az iskolába vezető utat az autók helyett a gyaloglással, illetve a kerékpározással valahogy kiváltani. Ugye erre a bicibusz, illetve a gyalogbusz egy nagyon jó kezdeményezés, hogyha esetleg valaki nem hallotta, akkor érdemes utána nézni az interneten. Hogy miért jó? Egyrészt azért, mert a gyerekeket látjuk, hogy egyre kevésbé mozognak, tehát hogy nagyon-nagyon kevés, nagyon sokat gyermeket visznek ugye autóval az iskolákba. Alapvetően ami miatt nagyon jól tud működni, mert egy hihetetlen közösség formáló ereje van annak, hogy közösen tudnak akár gyalogosan, akár iskola, akár kerékpárral az iskolába járni. Van egy közösségi tér, nagyon jókat lehet beszélgetni, ami egyébként ugye egyre kevesebb, és arról nem beszélve, hogy azért az autó gőz helyett egy friss levegőt tudnak szívni a gyerekek, és már reggel egy olyan ráhangolódással tudnak bemenni az iskolába, ami egy kicsit más, mint amikor busszal vagy bármi egyébben, úgyhogy...
0: De ez működik, van ilyen?
1: Igen, nagyon sok városban nagyon jól működik a bicibusz, illetve a gyaloglusz program is, aminek a lényege nem más, mint hogy van egy szervezett biciklizes csapat, akik összeszedik a gyerekeket a város különböző pontjain, és szülői támogatással, vagy magának az egyesületnek a segítségével a gyerekek közösen tudnak iskolába menni. Ugyanez a gyalogbusz, ott is megvan, hogy melyik sarkon, melyik utcasarkon fogják várni az odaérkező gyerekeket, ott vannak szülők, akik tudnak segíteni, vagy éppen az egyesületnek a tagjai, és egy nagyobb csoporttal tudnak már gyalogosan együtt menni az iskolába.
0: Ez is hihetetlenül jól hangzik. Hát ez az én időmben még nem volt.
1: Hát akkor még nem. Most ugye muszáj, mert egyrészt tényleg egy kicsit veszélyesebb időket élünk, lehet azt mondani, hogy rengeteg az autó, és ugye nem is mennek túlságosan lassan, és a szülők azért féltik a gyerekeket. Ez egy nagyon-nagyon klassz kezdeményezés ahhoz, hogy egy kicsit kiszálljunk az autókból, a szülőknek is egy kicsit tehermentesítsük az életüket, és ugye a reggeli dugóknak a nagy része azért az iskolai kezdés időszakában abból alakul ki, és vidéken, Budapesten, bármilyen település mondanék, mert nagyon sokan iskolában még mindig az autókkal járnak, ezt tökéletesen ki tudja váltani ez a bicibusz vagy a gyalogbusz, hogyha tehetik a szülők, akik most hallgatják ezt a műsort, akkor nézzenek utána, hogy az ő településükön ez egy működő rendszere, ha nem, akkor viszont el lehet kezdeni és lehet jelentkezni erre a programra.
0: Nem sokára azzal folytatjuk, hogy testnevelő tanárként mit látsz a fiatalokon, mennyire nehéz őket erre rávenni, mint hogy például biciklivel vagy gyalogosan menjenek az iskolába. A vendégem Gergi Erna, testnevelő tanár, aki a Magyar Diáksport Szövetség diákolimpiai körzeti szakreferense, itt a Csukás Meseórában.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Gergi Erna, testnevelő tanár, aki a Magyar Diák Sportszövetség diákolimpiai körzeti szakreferense. Hogy látott testnevelő tanárként? Nehéz rávenni egyébként a gyerekeket arra, hogy mondjuk akár biciklizni menjenek, vagy tényleg valamit sportoljanak az iskola után?
1: Hát ez egy nagyon összetett dolog, azt gondolom. Egyrészt nagyon sokáig vannak a gyerekek az iskolában. A tényeket az sajnos nem lehet elbagatelizálni. Az én időmben 1:30-2 már kijöttem az iskola kapuján, legkésőbb. Most már van, hogy 4:30, de most hallottam egy kolléganőmtől, 5:30-ig is bent vannak a gyerekek az iskolában. Ezután még próbálj meg tanulni, meg étkezni, egy kicsit szabadidőt eltölteni. Hát ebben már nagyon nehezen fér bele a versenyszerű sport. Ez az egyik, ami tény. A másik, hogy egyre kevesebb az a szabadidő sporttevékenység, amit csak a játék vagy a sport öröméért tud a gyermek részt venni ezeken a edzéseken. Majdnem minden a versenysportról szól már, ami egy másik olyan tény, ami miatt azért a gyerekek vagy a szülők is kicsit nehezebben adják oda a gyermekeiket. De tény, hogy mindemellett elképesztően motiválhatóak. Tehát egy nagyon-nagyon klassz csapatok vannak, nagyon-nagyon jó a gyerekanyag. Én azt gondolom, hogyha van egy nagyon jó testnevelő, vagy van egy nagyon jó minta, akár családi körben is, hogy mitől jó az, hogy túrázzunk, hogy biciklizzünk, hogy sétáljunk, hogy közösen legyünk, hogy beszélgessünk, és nem is biztos, hogy minden esetben a versenysportról kell, hogy ez szóljon, annak ellenére, hogy mind a két gyereken versenysportol, és ez számunkra valamiért ez így alakult, de biztos a testnevelői mi voltomból, de hogy nem ez a cél, hogy a gyerek minden áron versenysportoljon, de az, hogy a mindennapi mozgáson meglegyen, az azt gondolom, hogy csak attól függ, hogy mennyire tudja egy, akár egy testnevelő, vagy egy tanító, vagy egy szülő ebbe a programba őt bevonni. A játékosság, a változatosság, a nem mindenáron eredmény kényszeresség, az egy nagyon fontos része annak, hogy a gyerek azt csinálja, amit egyébként szeret.
0: Meg hát a sportnak nem csak a testünkre van jó hatása, hanem a lelkünkre is. Ahol le tudjuk vezetni egy kicsit a feszültséget, azt, hogy a mindennapos ülés az iskolában azért talán szerintem a sport által fel tud szabadítani bennünket.
1: Abszolút, ugye szoktuk mondani, hogy amikor a gyereket mozgatjuk, akkor nem csak az izmait, meg a mozgatórendszerét mozgatjuk, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy az agyát, az idegrendszerét, a mentális részét, a kognitív szinten ugyanúgy mozgatjuk a gyereknek. Akkor, amikor beletesszük egy játékhelyzetbe, akkor neki döntéseket kell hoznia, figyelnie kell a társára, észlelnie kell dolgokat, meg kell jegyeznie a játékszabályokat, alkalmazkodnia kell akár a játékhoz, akár a társaihoz. Egyrészt van egy úgynevezett figyelmi fókusz, ami nagyon erőteljesen tud nála fejlődni azzal, hogy mozog. A munkamemóriája elképesztően fejlesztő. Az, hogy kognitív szinten mennyire tudnak speciálisan fejleszteni, és az a kognitív fókusz is mennyire erőteljesen jelenik meg, ez hosszú távon a tanulásában fog megmutatkozni. Tehát minden, ami alapvetően egy memória, fejlesztés, egy tanulási könnyedség az, amit mellé tudunk tenni akkor, hogyha mozog a gyerek. Sokszor szoktuk mondani, hogy a képernyő ez egy nagyon klassz dolog, mert nagyon könnyű szórakozást ígér a gyereknek akkor, amikor leül és lát valamit. Szülőnek is egyszerűbb néha oda tenni a tabletet a gyerek elé, mert lenyugszik, és akkor addig tudom csinálni a dolgomat. Csak hogy pontosan azt fogjuk elveszíteni, amit egy mozgás által viszont az idegpályáknak a működésével viszont tudunk fejleszteni.
0: Így a beszélgetésünk végén, Erna, te mit javasolsz azoknak a szülőknek, akik esetleg most hallanak bennünket?
1: Hát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a közös, jó hangulatban eltöltött idő. Ehhez ki kell menni a szabadban, ehhez egyszerűen időt kell szenni arra, hogy a gyerek velünk legyen, és ehhez nem kell tényleg azt a jellegű sportot űzni, amit nem is szeretünk. Egy nagyon fontos, hogy élvezze a gyerek azt, amit csinál. Lehessen látni rajta, hogy szereti. Igazából egy a cél, hogy a gyerek abban, amit csinál, abban jól érezze magát, és hogy a család, mint olyan, azt tudjon neki egy olyan szerető közösséget adni, amelyben nem csak a gyermek, hanem a szülő ugyanúgy jól érzi magát.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Remélem, hogy tudtam segíteni, és hajrá mindenkinek, mozgásra fel. Azt kívánom, szülők, gyerek, nagymama, nagypapa, mindenki, közösen, egyedül, ez a jövő.
0: Nem mondom, hogy most hazasétálok, mert kicsit messze lakom. De én is igyekszem majd betartani. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm. További szép napot.
0: Gergi Ernával beszélgettem ma reggel, testnevelő tanárral, a Magyar Diák Sportszövetség diákolimpiai körzeti szakreferensével itt a Csukás Meseórában.

0: Libby Kóka, ezt hallottad most a Carson Komától, itt a Petőfin Minden Magyar, és hát van ez így, hogy felülünk minden nap az érzelmi Libby Kókára, hiszen nagyon szeretjük a szívünk választottját, és ilyenkor azt mondjuk neki, hogy a hírek után ezzel a dallal folytatjuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánárti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, száraz idő lesz. Európa legnagyobb állateledel gyárát adták át Bükkön. Motoros felvonulással hívják fel a figyelmet a merrák elleni küzdelemre.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M0-as autóút déli részén Dunaharasztinál az M1-es autópálya felé vezető oldalon javítják a burkolatot. A 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a leálló sáv járható, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vas megyei Bükön, a Nestlé új állateledel üzemének átadóján. Ezzel csak nem 400 új munkahely is létesül. A büki gyár alapanyagainak több mint a fele magyar forrásokból, a gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik. Magyar Péter hangsúlyozta, fontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány, mondta a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna megelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Az orosz-ukrán háború kapcsán Magyarország álláspontja változatlan, hadi eszközt és katonákat nem küldünk a háborúba, a humanitárius és az energiasegítség ugyanakkor folyamatos. Az Országgyűlés Házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Summer Orsója megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógombját, véletlen módosítva frakciótársa már leadott voksát a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. A fideszes politikus úgy véli, Summer Orsója tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Úró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztotta meg közösségi oldalán. A hírre reagálva Csézi Erzsébet közölte, ő kérte pattársa segítségét, és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. Motoros felvonulást tartanak ma a merrák elleni küzdelem jegyében a fővárosban. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezett szűrővizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes időben orvoshoz fordulni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Annyira jó itt lenni veled szeptember 26-án szombat reggel 8 óra után is. Én Korcsok Laura vagyok, és visszatértem a szabadságról. Jó volt, de bevallom őszintén, itt sokkal jobb veled. Kovalszky meg a Vegával kezdünk, már játszom is.
1: Itt egy újabb óra.

0: Dilommalom, dilomdalom hegyek.
1: Beton Hoffi egyik legújabb dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Hát Hoffi nagyon nagy koncertet csapott a Budapest Parkban ezen a héten, és biztos, hogy ez az új dal is elhangzott. Én sajnos nem tudtam ott lenni. Viszont egy ilyen koncertélmény hihetetlenül jó kis kikapcsolódás, kis kizökkenés lehet a hétköznapokból, és van egy olyan előadónk, aki a Facebook oldalán nem is olyan régen közzétette egy posztot, amiben pont erről mesélt, hogy mennyire fontos, hogy minden nap legyen egy kis lelassulás, egy kis én idő. Lehet ez akár egy reggeli séta, vagy egy pár perc, míg nyugodtan elkortyolgatod a reggeli kávédat, tényleg bármi, ami téged

Álomtégla! Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Milyen jó is lenne, hogyha álomtéglákból építkezhetnénk, és a házak, a lakások egy szempillantás alatt felépülnének, és az esetleges útkarbantartások vagy villamos karbantartás is minél gyorsabban elkészülne, ugyanis most szombaton és vasárnap rövidített, illetve módosított útvonalon fognak közlekedni a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosok, helyettük majd 19-es jelzéssel pótlóbusszal lehet a Bécsi út és a Döbrentei tér között közlekedni. Ha esetleg valaki már a holnapi utazását tervezné, annak hasznos információ lehet, hogy holnap, azaz vasárnap az M2-es metró menetrendje is módosul majd. A piros metró délig, kizárólag a déli pályaudvar és a Deák tér között közlekedik, míg a Deák tér és az Örs vezértere között pótlóbuszokkal lehet majd utazni a karbantartási munkák miatt. Úgyhogy így készülj, viszont én már játszok is neked egy fantasztikus dalt, ami utazás közben nagyon jó tud lenni. Úgyhogy új napra ébredsz, ez szól most a Zanzibártól, itt a Petőfin.

Nagy szíve, ezt hallottad most Karameltől itt a Petőfin Minden Magyar. Most egy olyan előadóval megyünk tovább, akinek megjelent egy új klipje, méghozzá egy olyan dalához, ami a tavaszi Driftwood albumon jelent meg. A dal egyébként azt a kérdést járja körbe, hogy mi rejtőzhet egy szempár vagy egy zárt ajtó mögött. Az ehhez készült videóklipben pedig egy pizzafutár mindennapjaiban nyerhetünk betekintést. A klip is és a dal is azt helyezi középpontba, hogy hogyan ítélünk meg embereket az első benyomás alapján. Szaja Noéról van szó, akivel egyébként ma este a Budapest Parkban találkozhatsz. Most a Driftwood című dalát játszom neked. Ez szól most, itt a Petőfin.

0: Hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ez az egyik kedvenc dalom egyébként, annyira szívet melengető, nem is tudok erre jobb szót találni. Mikor meghallom, mindig könnybe lábad a szemem, de hát ez a zene ereje. Hát egyébként sokaknak akkor is könnybe lábad a szeme, hogyha meghallja, vagy közeleg a fizetésnap. Úgyhogy a hírek után ezt az élményt is átélheted.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kupon füzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
6: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Napos, száraz idő lesz. Jövő héten érkezik az első dízel támogatás. Határsértők fulladtak a Kupa folyóba.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Dolgoznak az M0-as autóút déli részén Dunaharasztinál az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 23-as és 21-es kilométer között csak a külső és a leállósáv járható, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlákra érkezik, vagy postán kapják meg az érintettek. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus nyilvántartási rendszer fejlesztésének problémái miatt. Tanács Zoltán tárcavezető emlékeztetett, a projekt célja az volt, hogy az ingatlan ügyek ne csak a földhivatalban, hanem otthonról elektronikus úton is elintézhetők legyenek, de a megvalósítás évek óta húzódik, eddig összesen több mint 16 milliárd forintba került, és még ma sem használható teljes körűen. A fiatalok megóvását szorgalmazta a mesterséges intelligenciával szemben 14. Leó pápa az UNESCO párizsi székházában elmondott beszédében. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, az új technológiának a fiatalok fejlődését és oktatását kell szolgálnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk szabadságát. 14. Leó tegnap érkezett Franciaországba, ahol Emmanuel Macron államfővel is találkozott. A pápa ma délután szabadtéri misét celebrál a fővárosban. Az eseményre csak nem 600 ezer hívőt várnak. Közvetlen kommunikációs csatornát hoz létre a mesterséges intelligenciával kapcsolatos nemzetbiztonsági jelentőségű incidensek kezelésére az Egyesült Államok és Kína. A megállapodás értelmében a technológia fejlődésével, valamint annak lehetséges veszélyeivel és előnyeivel kapcsolatban is rendszeresen egyeztetnek egymással a jövőben a két országban. Határsértők fulladtak a Kupa folyóba, a 24 fős csoport tagjai illegálisan próbáltak Horvátországból Szlovéniába jutni. Többségük átjutott a folyón, öten azonban vízbe fulladtak, további 5 embert pedig a horvát oldalon mentettek ki. A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: A legtöbb helyen süt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
2: A hírek után
1: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 9 óra után is kísérlek az utadon, én Korcsok Laura vagyok, és egészen déli 12 óráig utazunk együtt. Természetesen a legjobb magyar zenéket játszom neked, mint ahogyan azt már megszokhattad. A kezdésben a belgától játszom a fizetésnapot, ez szól neked.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
8: Fizetésnap, köszönj be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap, köszönj be, hadd öltözzek.

0: nap van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam, mert azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne

0: Ami volt, az majd lesz, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és ami tavaly is volt, az idén is lesz, és ez nem más, mint a Kutatók Éjszakája, ami tegnap és a mai napon is tart még. Mindenféle programot megtalálsz a kutatókészakája.hu weboldalon, én egy párat említek neked, mint például lesz csillagkép túra görög regékkel fűszerezve, vagy barangolás a lézerpincében, ami azt jelenti, hogy optikai játékok és kísérletek lesznek interaktív módon, a végén pedig lézerlabirintusban lehet bujkálni. Érdekes programok egyébként tegnap az Esti Kornél című műsorunkban a Petőfi TV-n járt nálunk Pap Eszter fizikus, aki hozott nekünk pár trükköt, pár kísérletet, amit élőadásban csinálhattam. Nagyon nagy élmény volt, és ezek mind várják a látogatókat is az eseményen, illetve járt nálunk Molnár Janka Sára is fizikus, aki úgy szintén kísérletekkel készült, és velük is találkozhatsz majd ott a helyszínen, úgyhogy ha felkeltettem az érdeklődésedet, akkor irány a weboldal, nézd meg a számodra legjobban tetsző programot, és irány a Kutatók Éjszakája. Most múlik pontosan, elszól most a Quimby-től, itt a Petőfin.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menj.

Tigris Szofi dalát hallottad most, a dopamint itt a Petőfin minden magyar. Tudod egyébként, hogy a dopamin miért felelős, vagy mi is az a dopamin? Én most rákerestem neked, hogy pontos információval tudjak szolgálni, tehát a dopamin például kulcs szerepet játszik a jutalmazási rendszerben, a motiváció fenntartásában és a célok elérésére irányuló cselekvések ösztönzésében. Nem csupán az öröm érzéséért felelős, hanem a törekvésért is, amely segít a túlélésben és a fejlődésben. Azonban nálam most az örömérzéséért felelős, ugyanis kaptam egy üzenetet Tomitól, és mindig, hogyha kapok üzenetet, akkor én nagyon boldog vagyok. Úgyhogy továbbra is várom a 0630303380-as számra. Bármilyen üzenetet küldhettek. Most például Tomi üzenetét tolmácsolom, aki Dórinak üzenne, hogy hiányzol, nagyon szeretnélek újra látni. Viszont azt Tomi nem írtad le, hogy mikor láttátok egymást utoljára, Dóri a testvéred, a párod, vagy az anyukád, úgyhogy egy picit pontosabban írjatok, hogy jobban el tudjam helyezni, bár lehet, hogy igazából ez egy titkos üzenet. Tehát hiányzol, nagyon szeretnélek újra látni. Ez az üzenet szól Dórinak, most pedig a következő dal. Milyen kár? Ivan and the Parasol.

Ezt hallottad most Ákostól, itt a Petőfin Minden Magyar. A folytatásban a Magyar Bandával és Hegedűs Borival megyünk majd tovább. Előtte azonban szeretnék egy nagyon jó kis programot ajánlani neked. Október 26-án a Momkult Színház termében, ugyanis Hegedűs Bori és Tenfli Erik adnak majd koncertet, úgyhogy ezt már most vésd be a naptárodba. De nem csak ketten lesznek, hanem többet magukkal, ugyanis az őket inspiráló vendégművészek, barátok is csatlakoznak az esthez, ahol például Seres Zoltán, Vecsei H. Miklós, Orbai Lilla vagy Izabella Kozzanell is ott lesz. Ja, és hát majd kifelejtettem, Presser Gábor is személyesen tiszteletét teszi, ott lesz velük, úgyhogy egy nagyon izgalmas estére készülhetsz. 2022-ben jelent meg egyébként az első közös nagylemezük 10,5 címen, majd 2025-ben jelent meg a Megtörtént Dolgok Háza című második lemezük, és talán szerintem ez inspirálta a mostani koncert címét, aminek azt adták, hogy Eddig Történt Dolgok Háza. Na de hogy mi is történt eddig velük, ezt mind majd a koncerten láthatod, hallhatod, most viszont akkor következzen a Magyar Banda és Hegedűs Bori közös dala Gyere Baba, ezt játszom itt a Petőfin.

0: Vagy új csávilágom.
1: Korinna vagyok, és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. Szeretném.

0: Remélem, neked is max hangerőn szól a Petőfi Rádió, és most szombat délelőtt velem énekelsz itt közösen. Folytatjuk nem sokára, a legfrissebb hírek következnek most, utána pedig egy olyan dalt játszok neked, amit abszolút lehet hangosan énekelni, és jó, erőteljesen, és ez nem más, mint a Tankcsapdától az Azt mondom, állj!
1: Azt mondom, állj!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos, száraz idő lesz. Európa legnagyobb állateledel gyárát adták át Bükön. Selyem majmot találtak a rendőrök egy közúti ellenőrzésen.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset miatt lassú haladás az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a 46-os kilométernél Szárliget térségében a kiépített terelésben. Dolgoznak az M0-as autóút déli részén Dunaharasztinál az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 23-as és 21-es kilométer között csak a külső és a leállósáv járható, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vasmegyei Bükön, a Nestlé új állateledel üzemének átadóján. Magyar Péter azt mondta, fontos, hogy a munkavállalók számára biztonságos, kiszámítható környezetet biztosítsanak, valamint, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási méretű, vissza nem térítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kabinet segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával és tudással támogassák Magyarország fejlődését. Az Országgyűlés házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Summer orsolya megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazó gombját, véletlenül módosítva a frakciótársa már leadott voksát. A fideszes politikus úgy véli, Summer orsolya tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztott meg közösségi oldalán. A hírre reagálva Csézi Erzsébet közölte, ő kérte pattársa segítségét, és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgató pozícióira. Az új vezetők fontos feladata lesz a képzés korszerűsítése, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítése, közölte Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A pályázatokat október 15-ig lehet benyújtani. Selyem majmot találtak a rendőrök egy autóban egy közúti ellenőrzésen Pomáznál. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A ritka állat annak a tiszafüredi lakosnak a kocsijából került elő, akinél tavaly ősszel egy csempészett tigriskölyköt foglaltak le. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A legtöbb helyen süt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodaszép délelőttöt neked! Szeptember 26-a szombat, 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Ebben az órában is a legjobb magyar zenéket játszom neked, mint például Filó egyik legújabb dalát. A kezdésben viszont a Tankcsapda szól.
2: Itt egy újabb óra.

0: Esti Kornélt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Most pedig Filóval megyünk tovább, akinek tegnap megjelent a legújabb albuma, Minden Elmúlik címmel. Ezen az albumban 11 dal kapott helyet, és ezekből a dalokból korábban már hallhattál párat. Mi például az Azt a kutya mindenit című szerzeményt sokat játsszuk neked itt a Petőfin, de tegnap jelent meg a Nagy Bogival közös dala is, a Nem búcsúzom. Hogyha ezeket a dalokat szeretnéd élőben hallani egytől egyig, akkor viszont vésd be a naptáradba a november 28-ai dátumot, ugyanis Filó ekkor tart egy lemezbemutató koncertet az Akvárium Nagyhalban. Mi pedig most hangolódunk a lemezen szereplő egyik dalával, ami egy kicsit az elmúlásról, a nyárvégi életérzésről szól, de egy pici mélyebb tartalom is helyet kapott benne. Ez nem más, mint a Szalmaszál, ez szól most Filótól, itt a Petőfin.
1: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a

Váratlan nyár. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Váratlan nyár ugyan nem érkezik, viszont extrém meleg vénasszonyok nyara igen. Ugye itt szeptember vége, október eleje ez az időszak, amire azt szoktuk mondani, hogy vénasszonyok nyara, viszont most egy csepp eső sem érkezik jó ideig, és a melegedés egy kicsit visszahozza majd nekünk a késő nyárias időt, ugyanis az őszi reggelek, késő nyári délutánok lesznek most jellemzőek a következő napokra. A nap elején még jól fog jönni egy vastagabb pulcsi, délután viszont pólóban sem fogunk fázni, kirándulást bátran tervezhet jövő hétre. Esőkabát sem kell, ugyanis sajnos eső nem fog esni, úgyhogy az aszály tovább dübörög. Most azonban mi dübörgünk tovább itt a Petőfin, és már játszom is neked a következő dalt a Bermudától. Szólj, ha indulunk! Ez szól most itt a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

szőtte. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És hogyha egyelőre neked is csak egy álom, hogy kipróbáld magad egy futóversenyen, akkor itt az ideje, hogy tegyél az álmodért, ugyanis még van egy jó pár nap, hogy testileg, lelkileg is felkészülj Magyarország egyik legnagyobb szabadidős sportrendezvényére, ami Budapest első számú őszi futófesztiválja, tehát a Spár Budapest Maraton, ahol több ezer futóval együtt próbálhatod ki magad a rövidebb és hosszabb távokon is egyaránt. A maratonisták mellett ugyanis a rövidebb távos futókat is várják sok-sok szeretettel, sőt, azokat az egyéni indulókat, baráti társaságokat és családokat is, akik talán életükben először kóstolnak bele egy ilyen esemény hangulatába, viszont csalódni biztos, hogy nem fogsz, hiszen a fergeteges hangulatról számos zenekar és szurkoló fog majd gondoskodni. Én azt gondolom, hogy odafuthatnánk. Mit szólsz? Odafuthatnánk. Ez szól most itt a Petőfin.

0: Pál úr, ezt hallottad most itt a Petőfin minden magyar. 11 óra lesz nem sokára, ami nem jelent mást, mint hogy kezdődik a Befordultam a Konyhára című magazin műsorunk. Én már nagyon izgatottan várom. A vendégem Cserháti Tamara lesz, gasztroblogger. Remélem, hogy te is izgatottan várod, és itt maradsz velünk a továbbiakban is, most a legfrissebb hírek következnek. Utána pedig, mivel kezdődik a Befordultam a Konyhára, természetesen ma jól vagyok?
1: Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vitt lélek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Itt van a glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
6: Séta?
7: Gondoltam.
8: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
9: Indulhatunk.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Napos száraz idő lesz, újabb nagy követeket hívott vissza a kormány. Jövő héten érkezik az első dízel támogatás.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Megbénult az M1-es autópálya forgalma, több jármű ütközött a Stráda hegyes halom felé vezető oldalán Szárligetnél a terelésben. A 46-os kilométer előtt mindkét irányban hatalmas torlódás alakult ki, aki teheti, az 1-es főúton kerüljön. Dolgoznak az M0-as autóút déli részén Dunaharasztinál az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 23-as és 21-es kilométer között csak a külső és a leállósáv járható, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
10: Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseleti vezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás alapján állapítja meg. A 20.000 forint támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, vagy postán kapják meg az érintettek. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek.
2: Petőfi Rádió. Sport.
11: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójában, a második csoport első fordulójában. A vendégek győztes gólját Danilo Sikán fejelte a 42. percben. Együttesünk a következő körben hétfőn Belfastban lép pályára Észak-Írország ellen, amely a négyes másik találkozóján a 99. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert Tbilisziben a 11-est is hibázó Grúzia. Szerbia ellen. Európa bajnok lett az 57 kg-os Kukta Vladislava a szófiai ökölvívó Európa bajnokság záró napján. A kazak származású magyar sportoló a döntőben egyhangú pontozással verte az orosz Lyudmila Voroncovát, amivel pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratta. A 65 kg-os súlycsoport fináléjában Hámori Luca nem bírta szintén orosz Azalia Aminyevával, pontozásos vereséget szenvedett, ezzel ezüstérmesként zárt, de így is karrierje első dobogós eredményét érte el felnőtt EB-n. A kontinens viadalról még a plusz 80 kg-os Szira Zsófia térhet haza bronzéremmel. George Russell, a Mercedes versenyzője rajtolhat az érről a Formula 1-es azeri nagydíjon. A brit pilótát a monakói Charles Leclerc a Ferrarival és az ausztrál Oscar Piastri a McLarennel követheti a ma 13 órakor kezdődő 51 körös futamon, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
10: A legtöbb helyen süt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szeptember 26-án szombaton 11 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Kezdődik a Befordultam a konyhára című magazinműsorunk, a mai vendégem Cserháti Tamara gasztroblogger lesz. Előtte azonban a kezdésben, ma jól vagyok, a jazz meg azt játszom.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kész

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Vannak ételek, amelyek nem csak finomak, hanem családi történeteket, emlékeket és hagyományokat is őriznek. Generációk ízei, történetei találkoznak benne. A mai vendégem pedig Cserháti Tamara gasztroblogger, aki a Mákos, az Én magyar zsidó konyhám című könyvben is ezt a különleges világot mutatja be. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám ma.
1: Én köszönöm a meghívást, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves és éhes hallgatókat.
0: Én is ilyes vagyok. De még mielőtt főznénk és recepteket árulnál el nekünk, előtte azt áruld el, hogy hogyan kerültél közel, vagy mikor kezdett el téged érdekelni ez a konyha, ez a világ?
1: Hát én a férjemen keresztül léptem kapcsolatba ezzel a konyhával. Előtte egyébként sem

0: töltöttem túl sok időt a konyhában, és nem voltam egy konyhatündér. Gyerekkoromban nem volt sem rám, sem a testvéremre rákényszerítve, hogy segítsünk akár a hétvégi ételkészítésben, úgyhogy mi ki lettünk szolgálva, és nagyon szép, nagyon kényelmes gyerekkorunk volt ilyen szempontból. Úgyhogy szinte nulláról, vagy inkább mínuszról kezdtem a pályafutásomat, hogyha lehet így mondani, és ahogy a férjemet megismertem, ő mutatta be nekem tulajdonképpen az izraeli konyhát, és az ő kedvére kezdtem el azokat az ételeket főzni, amiket ő hiányolt. Tehát a gyerekkorában jól megszokott finom ízvilágot hiányolta, és én próbáltam eleinte a kedvébe járni. Ma már ez nem így van, nem? Csak itt ölek. és aztán egyre többet jártunk Izraelbe, megismertem a kinti fűszereket, a kinti piacoknak a hangulata az azonnal magával ragadott, és ahogy egyre több étterembe vitt el engem, és mindig azt gondoltam, hogy ha hazamegyek, akkor nekem ezt az ételt muszáj valahogy ugyanígy elkészítenem, mert annyira finom és különleges. Tehát maga ez a különleges ízvilág vitt bele a gasztronómiába, vagy ebbe az egész világba, és ezáltal szerettem meg a főzést, tehát inkább a kinti friss és különleges ízek miatt.
1: Ahogy mondtad, a nulláról indultál, így főzés terén, és most meg már ott tartasz, hogy könyveid jelentek meg a témával kapcsolatban, és recepteket ajánlasz. Milyen érzés most így visszatekinteni erre, hogy annak idején nem főztél, most meg azért úgy elég sűrűn, jobb így szerinted?
0: Figyelj, kötelességemnek is érzem, tehát onnantól kezdve, hogy megszülettek a gyerekeim, azt éreztem, hogy ez most már az én feladatom, hogy eléjük varázsoljam a különböző ünnepét, és aztán már nem csak az ünnepi ételeket, hiszen betöltöttek az 1-2 éves kort, és már nem csak pépes ételeket tálalhatok fel nekik, hanem már muszáj ugyanazokat a házias ételeket is elégtenem, mint amit én megkaptam gyerekként, és aztán egyre fontosabbá vált, hogy milyen alapanyagokat szerzek be, szóval már az sem mindegy, és próbálom azért így az egészségüket is terelgetni. Úgyhogy nálunk minden nap van meleg étel, tehát én vacsorára is általában közösen étkezünk, és leülünk, és elfogyasztjuk az aznap készített, vagy a másnapos, nem biztos, hogy minden nap tudok főzni, de akkor lehet, hogy előre készülök, mondjuk előző nap tudom, hogy másnap nem lesz erre időm, és akkor tudok erre így készülni, de hogy ezt fontosnak éreztem, hogy megkapják azt is, amit én gyerekként, és ugye nyilván nem tudom, hogy az iskolába mit tettek, és milyen mennyiségben, úgyhogy én szeretem azt látni és kontrollálni, hogy igenis estére is ne egy kakaós csigát, szendvicset, vagy valamilyen pékárút kapjanak, hogy ilyen könnyen felszívódó szénhidrátot, hanem tápláló és meleg ételt.
1: Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Cserháti Tamarával, gasztrobloggerrel, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a magyar és az izraeli konyhát vegyíteni, milyen recepteket lehet kitalálni. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést itt a Befordultam a konyhára című műsorunkban.

0: szép. A lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban. Emlékszem.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. A mai vendégem Cserháti Tamara, gasztroblogger, akivel a magyar-izraeli konyha sokszínűségéről beszélgetünk, és arról, hogy hogyan lehet ezt vegyíteni, egymással ötvözni. Most pedig Tamara, egy kicsit mesél nekünk arról, hogy pont erről, a sokszínűségéről, hogy írnád le nekünk ezt a konyhát, ezt az ízvilágot?
1: A magyar zsidó konyha az szerintem nagyon hasonlít a magyar konyhához. Tehát az alapanyagokat is, ha nézzük, tehát én inkább ezt három irányba vinném el, tehát van az askenázi konyha, ami az európai zsidó konyha, ez leginkább így a visszafogottság jellemzi, kevésbé fűszeres, és egy kicsit zsírosabb, nehezebb konyha, ugye az időjárást illetően. Van a szfaradi konyha, ami a spanyol-portugál zsidók vittek magukkal Izraelbe, ugye a háború után. Ez egy nagyon fűszeres, nagyon csípős konyha. Én nagyon szeretem egyébként az ő konyhájukat, és van a mizrahi konyha, akik pedig az arab országokból vándoroltak ki anno Izraelbe, és ők vitték magukkal ezeket a nagyon igazi közel-keleti ételeket, mint a baklava, vagy a falafel. Tehát, hogy az ő konyhájukra szokták azt mondani, hogy hát ez az izraeli konyha, de tulajdonképpen az izraeli konyha az több mint 100 konyhából épül fel. Ugye a háború után több mint 100 ország, vagy 70 országból, ma már ez 100 felett van, vándoroltak ki a zsidók Izraelbe, és mindenki vitte magával a saját főzési hagyományát. Tehát, hogyha megkérdezel egy izraeli, de lengyel országból kivándorolt zsidót, hogy ismeri a flódnit, akkor valószínűleg nem. Tehát, hogy annyira színes, annyira sokszínű a konyhája, tényleg egy ilyen kulináris olvasztótégely, hogy nincs is esélyük egy rövid élet alatt megismerni az összes létező konyhát.
0: Azt említetted, hogy a csípős nagyon fűszeres, amit hogy nevezünk, milyen konyha?
1: A szfaradi. Szefárdi. Talán magyarul így mondjuk, hogy szefárdi.
0: Szefárdi konyha. Akkor említs nekem, kérlek, egy pár olyan receptet, amit így megosztanál a hallgatókkal, meg velem. Nem feltétlen ebből a konyhából, de lehet ez is, hogyha ez a kedvenced.
1: Tehát, hogy most szombat ebéd előtt vagyunk. Én most lehet, hogy akkor a szombati ebédhez adnék tippeket, ha még nem késő. Lehet, hogy sokan most ébredeznek. És a mi kedvencünk, ugye minden hétvégén asztalra kerül, ezzel nem árulok el nagy titkot, a rántott hús. Tehát hála jó égnek, ezt mind a négyen nagyon szeretjük, és azt a különleges tippet adnám az elkészítésével kapcsolatban. Én ezt kint Izraelben tanultam, hogy ők nem paníroznak lisztben. Tehát, hogy ezt a lépést teljesen el lehet hagyni. Felverünk egy vagy két tojást, attól függ, hogy milyen mennyiségű csirke mellett használunk. Beletesszünk ketchupot, majonézt és mustárt egy-egy evőkanállal, mehet bele egy kis füstölt piros paprika, és ebbe a letisztított, felvágott csirkemellszeleteket szépen betesszük, berakjuk a hűtőbe, és hagyjuk állni legalább egy fél órát, hogy jól magába szívja az ízeket.
0: Ja, ez a pác?
1: Ez a pác, így van. Utána kivesszük, egyébként sokszor nekem erre nincs időm, és talán 2 percet tölt el ebben a pácban a húsunk, és hasonló lesz az ízvilág, kevésbé lesz puha. Ahogy kivettük, bepanírozzuk, itt is érdemes többféle panírt használni, nekem a pankó a kedvencem, de abból is lehet többfélét megvásárolni, és akkor ki miben szereti, olajban, zsírban, avokádóolajban, az elképesztő egészséges, avokádóolajban, tehát bepanírozzuk, és kisítjük.
0: Liszt nélkül?
1: Liszt nélkül, csak a pankó morzsába, tehát csak a morzsát használjuk, igen. És én nem is szoktam egyébként különösképpen mosogatni, hanem egy alufóliába öntöm ki csak gyorsan a morzsát, abba átforgatom, és már mehet is a serpenyőbe.
0: Asza! Hát erre a pácra nem gondoltam.
1: Igen.
0: Milyen ízt ad neki?
1: Nagyon kellemes, kis fűszeres ízt ad neki, tehát érezni minimálisan a majonézt is, a mustárt is, a ketchupot is, de nem feltétlenül kell ragaszkodni ehhez a háromnak a kombinációjához, tehát hogyha valakinek csak ketchupja van otthon, akkor ugyanúgy el tudja készíteni.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Cserháti Tamara, gasztroblogger, aki azt ígérte, hogy még egy receptet megoszt majd velünk, úgyhogy érdemes a továbbiakban is velünk tartani, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. A mai vendégem Cserháti Tamara gasztroblogger, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet, vagy ő hogyan vegyítette a magyar és az izraeli konyhát. A legújabb könyve is erről szól, na hát ebben a könyvben nagyon-nagyon sok recept van. Egyet már hallhattunk, ami a különleges rántott hús volt így hétvégén. Na hát akkor Tamara, jöhet a következő.
1: A legújabb könyvemben, a Mákosban, ami a magyar zsidó konyháról szól, ott megosztottam egy receptet, ami a lassan sült omlós marha hús karamellizált hagymával, és én ezt öntött vasedényben készítem el, öntött vaslábasban, ami ugye először a tűzhelyen készítek elő ezt az ételt, és utána berakom a sütőbe 3 órára. Ez azért nagyon jó, ez az öntött vasedény, én imádom használni, mert egyenletes a hőelosztása, sokáig tartja a hőt, sokkal jobban kihozza az ételeknek az ízét, egyszerűen nem párolog el belőle a folyadék, és ezt úgy kell elkészíteni, hogy veszünk egy jó nagy adag marhanyakat, ez egy nagyon omlós hús, 3 vörös hagymát megpirítunk, akár zsírban, akár olajban, de azért kedvencünk maradjon a kacsa és a libazsír, és ezt fűszerezzük bármilyen fűszerrel tulajdonképpen, és soha nem szeretek ilyen. Tehát én mindig, ami éppen a kezem alatt van, vagy amit éppen otthon találok, úgy szoktam befűszerezni, hogy a hagymát megpirítottuk, utána rárakjuk a marhahúst, fűszerezzük, tényleg szinte bármit használhatunk, füstölt piros paprika az örök kedvencünk, egyébként kurkumát, római kömény, gyömbér, fahéj, bármi mehet hozzá. Egyébként a fahéjnak és a római köménynek a keveréke adja az igazi közel-keleti ízvilágot, hogyha valaki ezt szeretné elérni. Mehet rá mustár, datolyaszirup, egy minimális olaj, és akkor ezt emellé mehet burgonya, különböző zöldségek, édes burgonya, sütőtök, répa, szinte bármi, felöntjük vízzel, betoljuk a sütőbe, 3 óra múlva pedig kivesszük, anélkül, hogy hozzányúlnánk, és egy nagyon jó, isteni finom, omlós marhahúsunk lesz.
0: Nagyon jól hangzik. Már most megéheztem, de nem baj, mert holnap is jössz hozzám, holnap is beszélgetünk egy kicsit más világról, egy másik könyvedről. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Cserháti Tamarával, gasztrobloggerrel beszélgettem ma itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány. 30-valahány.

0: Tudom, hogy szeretsz titokban, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar közben. Most érkezett egy kérdés SMS-ben a Pankó morzsával kapcsolatban, hogy mi is ez pontosan, jogosan felmerült kérdés. Hát ez az alapanyag Japánból érkezik, és annyi a fontos különbség, hogy a Pankó morzsának héj nélküli kenyér az alapja, speciális szerkezetben állítják elő, a héj nélküli vekniket szárítják, majd lereszelik, megőrlik, és a Pankó morzsa szálkásabb, nagyobb darabokból áll. Remélem, hogy sikerült egy kis kedvet kapnod ahhoz, hogy elkészítsd ezt a finomságot, amit most Tamarával beszéltünk. Köszönöm, hogy itt voltál velem a mai délelőttön, holnap várlak szintén sok szeretettel, ugyanekkor, ugyanitt 6-tól délig, én Korcsog Laura vagyok, és most pedig Szikora Tomi érkezik hozzád, vele kezdődik a Petőfi 56, délután pedig Kenész Kolossal találkozhatsz, úgyhogy maradj itt a Petőfin, legyen csodaszép napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolnád.
2: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Itt van a glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánárti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napos száraz idő lesz, újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. Erdei sétákkal és madárlessel várják az érdeklődőket a nemzeti parkok.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
6: Több jármű ütközött korábban az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Szárligetnél a terelésben. A 46-os kilométer előtt kialakult torlódás csökkent, de még mindig mindkét irányban lassú a haladás. Dolgoznak az M0-as autóút déli részén Dunaharasztinál az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 23-as és 21-es kilométer között csak a külső és a leállósáv járható, torlódik a forgalom. Lassú a haladás az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében is. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseleti vezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személyt. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölt a belügyminiszter. Pósvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdő nap megnyitóján. Kajdos László hangsúlyozta, nemzeti kincs, hogy Magyarország területének több mint 1/5 erdő borítja. Ugyanakkor a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan lehet fenntartani a hazai erdőket. erdei sétákkal, kenutúrával és madárlessel várja az érdeklődőket a hazai nemzeti parkok egész nap. A Duna-Ipoly Nemzeti Parkban tematikus túrán lehet részt venni. A Hortobágyi Nemzeti Parkban bemutatják a madár visszatelepítő munkát. A Fertőhanság Nemzeti Parkban kerékpár túrát szerveznek. A Bükki Nemzeti Parkban pedig énekes madárgyűrűzést tartanak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: A legtöbb helyen süt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Hétvége van, úgyhogy nézzük, hogy melyik dalok hogy állnak a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Kezdődik a Petőfi 56. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Ilyenkor hétvégente dél és kettő között összesítjük a hét legkedveltebb dalait. Itt a kezdés, Zaporozsec, Mezőmisi, köszi.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Az 56.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: de jó tartozni. Petőfi 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
1: Amelyben következik a Hallott Pénz, akik meghódítják az év végén az MVM Dómot, hiszen a budapesti nagy koncertjük december 29-én lesz. Erről minden infót, egyre több részletet megosztanak a hivatalos Facebook oldalukon, de persze addig sem maradunk koncertek nélkül. Ma este például Dunaszerdahelyen lépnek fel. És gyanítom, hogy a nyár egyik legnagyobb kedvencét is hallatja élőben a közönség. Ezt a dalt, Halott Pénz, gyerekek, mutatom az ELTI helyezését.

Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, amit pedig indítottam, Rúzsa Magdi aktuális sikere, a Rúzs. A dal, amely egy intenzív, fájdalmas szerelemről szól, ami után az emberben rengeteg kimondatlan dolog, kimondatlan érzés ott maradt. A bár, a hajnal, a füst és az elkenődött rúzs, mindegy olyan éjszakának a képei a dalban, ami egyszerre volt gyönyörű és fájdalmas, mert a főszereplő szinte mindent odaadott a másiknak, közben viszont egyre inkább elvesztette önmagát. Rúzsa Magdi, Rúzs, a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján ezen a héten...

0: A magyar zene hivatalos listája. Petőfi 56. Petőfi Rádió.
1: Amelyben következik Juhos Zsófi, vagyis Szófia, akinek az új dalát hozom a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. A Kart, amely egy őszinte elgondolkodtató szám, ami szerintem arra késztet minket, hogy elgondolkozzunk, egy kicsit megállítson minket, és felismerjük, hogy nem kell másra, nem kell megmentőre várnunk az életünkben, mert a saját életünk a mi kezünkben van, és az ennek az alakításához szükséges erő is bennünk rejlik. Úgyhogy nem kell másra mutogatni, hogyha nekünk rossz, fel kell állni, talpra kell állni, és vinni előre a terveinket. Szófia Kard most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján, itt a helyezések.
0: A

0: változni.
1: Petőfi 48.
0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: Egy óra után következik egy olyan dal, amelyet meghalva úgy érezhetjük, hogy még nyár van, mondjuk 2026. augusztusa. Egy kellemes szombat délután 30 fokban kint ülünk a számunkra legfontosabb emberekkel, és hallgatjuk ezt a dalt, amely a nyár egyik legnagyobb kedvence volt. Dash Youngfly Kiskece mindjárt a Petőfi Rádió sláger listájáról.
3: Kiskece lány a sötétben, vele virrad rám a hajzat, a csók megígérted, de egyedül jár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt.
5: Még az óperenciás tengeren is túl.
6: A mese tanít.
5: Még veszélyeztek is valat. Ilyen hiába valóságokat.
6: Megnevettet.
7: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
6: Ám végül mindig győz az igazság.
5: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
6: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
1: A műsorajánló után...
0: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
8: Napos száraz idő lesz, újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. Tovább emelkedett az aténi gázrobbanás áldozatainak száma.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Több jármű ütközött korábban az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán Szárligetnél a terelésben. A 46-os kilométer előtt kialakult torlódás csökkent, de még mindig lassú a haladás. Az ellenkező oldalon a főváros felé Tatabánya előtt torlódik a forgalom. Dolgoznak az M0-as autóút déli részén Dunaharasztinál az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 23-as és 21-es kilométer között csak a külső és a leálló sávján ható, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseleti vezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. A Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket, jelentette ki Torockai László a párt budapesti tisztúító kongresszusán. A pártelnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. A politikus úgy fogalmazott, a haza érdeke, hogy a Mi Hazánk mozgalom egy napon választást nyer. Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. 3 meghaltak, 2 megsérültek egy ukrán dróntámadásban Oroszország déli részén, ipari létesítményekbe, köztük egy olajfinomítóba csapódtak be a repülőszerkezetek éjszaka a Krasznodári területen. A környéken tűz ütött ki, a lángokat azóta eloltották. 4 meghaltak az Atén turista negyedében történt tegnapi robbanásban. A mentőegységek 2 embert továbbra is keresnek az összeomlott épület romjai között. Az egyik áldozat helyi források szerint egy fiatal nő, feltehetően egy amerikai turista volt. A többi halálos áldozatról egyelőre nem közöltek részleteket. A detonációt feltehetően gázszivárgás okozta.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: A legtöbb helyen süt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 11 óra után is mutatom, hogy melyik magyar dalok hogyan teljesítettek a héten. Ez a hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56, amelyben összesítjük a hét legjátszottabb magyar zenéit. Hello, Szikora Tamás vagyok, itt a folytatás, Dash Young Fly Kiskece. Gyerünk!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Királyival, Petőfi Rádió.
1: Amelyben Király Viktor most visszahozza nekünk a nyarat ezzel a dallal. Szorinát szóri a hivatalos lágerlistánkon. A zene, amely egyébként már 2019-ben elkészült, két külföldi zeneszerzővel, egy brit lányal és egy holland fiúval dolgoztak ezen a dalon. Akkoriban egy szálgitáron készült el ez a zene, de ő nem volt elégedett a hangszereléssel. Konkrétan 7 évet kellett várnunk a megjelenésig, és most pedig itt egy ízig-vérig nyári dal, amelynek a videoklipje is medenceparti, hangulatos, napfényes. Király Viktor, Szorinát szóri a Petőfi Rádióban.

0: jó tartozni.
1: Petőfi 56.
0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: Most Kálai Szanders András aktuális zenéjével itt a Take Me Back Home. Néha az életünkben tényleg az a legnagyobb felismerés, hogy rájövünk, hogy nem kell tovább mennünk, hanem vissza kell találnunk valamihez, ami igazán fontos, ami igazán fontos volt számunkra. És néha ez adja az igazi lelki biztonságot. Ez az otthonunk. Na, erről is szólhat ez a dal. Kállai Szanders András, Take Me Back Home. Mutatom az ELTI helyezését.
1: A

0: Kissi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Következik a Diaz Venta formáció, akik újra a csúcson vannak, hiszen nemrég például a Magyar Rádiós Top 40-es lágerlista érén voltak a Méreg című új dalukkal. Nálunk az Így volt szép című dallal hódítanak, a dal, amely konkrétan egy kis multidézés, visszarepít minket azokba az évekbe, amikor semmi sem tűnt lehetetlennek, amikor tényleg nagyokat álmodtunk, megszegtük a szabályokat, amikor elhittük, hogy bármire képesek vagyunk. Persze azért a zene kitér az első pofonokra, csalódásokra, hibákra, felismerésekre, de a dal azokról az emberekről is szól, akik végig ott voltak mellettünk ezen az úton. Diaz Menta Így volt szép a Petőfi Rádiós lágerlistáján.
0: A 30

0: magyar zenei lista. Petőfi 56.
1: És pontosan a slágerlista felénél vagyunk, így holnap délben folytatódik majd a visszaszámlálás, következik a top 28. A délutánban pedig megérkezett Kenész Kolos, ő számít az üzenetekre, és akár a programötletekre, az útinfokra. Hívd a 061-759-6060-on. Kellemes hétvégét, jó pihenést kívánok. Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok kukac petőfiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt.
4: Még az óperenciás tengeren is túl.
5: A mese tanít.
4: Még veszélyeztek is valat. Ilyen hiába valóságokat.
5: Megnevettet.
6: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
5: Ám végül mindig győz az igazság.
4: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
5: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
2: A műsorajánló után...
0: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Marad a napos idő. Laktanyák újulhatnak meg 5 milliárd forintból. Újabb nagy követeket hívott vissza a kormány.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: A burkolatot javítják az M0-ás déli szektorában, Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon. A 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a leállósáv járható, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak meg. Ruszin Szendi Romulus tárcavezető úgy fogalmazott, a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására 18 milliárd forintot szánt. A beruházást azonban leállította, az idei évre első 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. A Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket, jelentette ki Torockai László a párt budapesti tisztújító kongresszusán. A pártelnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. A politikus úgy fogalmazott, a haza érdeke, hogy a Mi Hazánk mozgalom egy napon választást nyerje. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, melyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. 4 meghaltak, 3 megsérültek az Atén turista negyedében történt tegnapi robbanásban. Az egyik áldozat helyi források szerint egy fiatal nő, feltehetően egy amerikai turista volt. A többi elhunytról egyelőre nem közöltek részleteket. 2 ember továbbra is keresnek az összeomlott épület romjai között. A detonációt feltehetően gázszivárgás okozta.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Mindenütt süt a nap, legfeljebb csak elszórtan lehetnek fátyol felhők. Holnap hajnalban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ismét sok napsütésre számíthatunk. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a következő napokban is.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Köszönjük szépen a legfontosabb információkat. Hát napos száraz délutánt is ígérhetek, a dalok legalábbis biztosan feldobják a hangulatot. 4 perccel járunk 2 óra után a mikrofonnál Kenész Kolos, és nem sokára megismerkedünk, hogy milyen is az a régi mese, de mielőtt még nagyon elaludnánk, Dérheni fel rá!
0: Itt egy újabb óra! Kizárólag

Ide várjuk az üzeneteket, illetve a hívásokat, az üzeneteket a 06303030380-as számra egész délután, hogy jó legyen a napunk, ebben segítkezünk folyamatosan. A nap az szerencsére velünk van, és egy nagyon szép hétvégét tudunk együtt tölteni, szóval, hogyha kirándulsz, akkor a legjobb időpontot választottad erre. Arról nem szólva, hogy valahol 25-26 fok van, de hát ez ebben a vicces, hogy ilyenkor reggel az ember felveszi a pulóvert, aztán délután meg megy a... Megfulladok? Hát, lehet, hogy az ütemek között is megfulladunk, annyira lendületes lesz a következő néhány perc. Betonhofi segít neked!

0: felváltott a kék. Együtt újra látunk, Voksa tétlen.
1: Ha hazai zene, akkor Petőfi Rádió.

Ákos vitt minket a pozitivitás felé. A fényben néz, ez szólt a Petőfin 5 perccel fél három után. Örülök, hogy velünk vagy. Készülni kell az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Bicskés Herceghalom között karambolra. Két személyautó ütközött össze. A 29-es kilométernél az áterelt sáv forgalma határ felé vezető oldal belső sávján halad, emiatt mindkét irányban torlódik a kocsi sor. Aztán a 47-es úton Hódmezővásárhely és Székkutas között súlyos baleset történt. A 185-ös kilométernél félpályán már megindult a forgalom, de lassabb haladásra kell arra készülnöd. Aztán lezárták az első kerületben a fővárosban a főutcát, a Batthyány tér után rendezvény miatt 20 óráig, illetve ezen felül nagyobb forgalomra kell készülnöd a Hungária körút, Kerepesi út csomópont környékén, illetve erős a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében. Erős a zenei forgalom is a Petőfi rádióban, hiszen a sztárok váltják egymást, illetve te is válthatod, illetve válthatjátok egymást, drága hallgatóink, itt a Petőfin, ugyanis van egy nagyon jó telefonszámunk.

egy kis séta Barkóczi Noémivel itt a Petőfi Rádióban. Néha tényleg nem rossz, hogyha van, aki tartja a frontot. Mi igyekszünk ezt a szerepet betölteni a szombatodban. 06 30 30 33 80. Ide várjuk a pötyögéseket. Már is a Vadfrutikkal folytatjuk, akik egyébként annak ellenére, hogy nagyon sok slágert köszönhetünk nekik, és ezek a slágerek általában mondjuk ilyen 10 évvel ezelőttről valóak, nem álltak le a munkával. Képzeld el, 2 héttel ezelőtt egy vadi új tracket jelentettek meg, amely a YouTube-on is már meghallgatható.

0: Na, neked hogy tetszik? Már is folytatjuk egy korábbi kedvencünkkel itt a Petőfin. Ha már Vatucikról volt szó, persze, hogy ők jönnek 2013-ból szemben a nappal, akkor egy napszempa mindenképp jól jön, főleg, mert ez ma kifejezetten aktuális. 14 óra 47 perckor is szól a Petőfi Rádió.
1: Nyújtóz

0: Hírek infók 3-kor, aztán pedig a Carson Coma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A Himalájában élő tibeti szerzetesek ma már minden pénzüket a legújabb okostelefonokra és tabletekre költik. De hogyan egyeztethető össze az applikációk állandóan vibráló világa és a meditáció, az elme lecsendesítése? A Prima Primissima és Pulitzer emlékdíjas Cseke Eszter és Estakács András kérdéseikkel egészen a Dalai Lámáig jutottak. On the spot, okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos idő, hajnalban köt foltokkal. Laktanyák újulhatnak meg 5 milliárd forintból. 6-ra emelkedett az aténi gázrobbanás áldozatainak száma.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán Bicske és Herceghalom között. A 29-es kilométernél az átterelt sáv forgalma a határ felé vezető oldal belső sávján halad. Emiatt mindkét irányban torlódik a kocsisor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, oktatótermek újultak, vagy újulnak meg. A tárcavezető elmondta, az összeg abból a 18 milliárd forintból származik, amelyet a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására szánt. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, hivatalba lépése után leállította a beruházást. Az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akinek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. 6-ra nőtt az aténi turista negyedben történt tegnapi robbanás halottainak száma. A mentőegységek megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is az összeomlott épület romjai között. A robbanás után 6 embernek veszett nyoma, az épületben élő idős házaspárnak, valamint 4 amerikai turistának. Az áldozatok azonosítása még tart. A detonációt feltehetően gázszivárgás okozta.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Bronzéremért játszik a magyar női kézilabda válogatott az Eurókupában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 4 góllal 27-24-re kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőjében. A miénk így holnap a bronzéremért játszanak majd. Szőcs Árpád László a Magyar Teniszszövetség új elnöke. Megtartotta rendkívüli tisztújító közgyűlését a hazai szövetség a Budapesti Nemzeti Edzésközpontban. Szőcs Árpád László a szavazatok több mint felét szerezte meg, megbízatása 2028. július 28-áig szól. George Russell a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma 1-es azeri nagydíjat. A második helyen Max Verstappen ért be a Red Bull-lal, majd a harmadik a holland csapattársa Isaac Hadjar lett. A VB pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője, ötödikként zárt. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Mindenütt süt a nap, legfeljebb csak néhol lehetnek fátyol felhők. Holnap hajnalban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ismét sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Köszönjük szépen a híreket, Zoli, és persze itt a Petőfi Rádió hallgatóknak is jár a pacsi, kenészkolos itt a fedélzeten, ha úton vagy, ha otthon, bárhol is utolérhet a végzetet. Helyett a magyar zene, itt a Petőfin. Figyelj, mert mindjárt jön az Animal Cannibals, de előtte a Carson Coma.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zene.

Don't be afraid, zseniális újdonság, Azaria, újdonság, hát végül is tavalyi, kinek meddig tart az újdonság, nem? Don't be afraid, ezt hallgattuk, tehát a Petőfi Rádióban, és amúgy Blanks, holland előadó, viszont Azaria a TikTokon látta őt, és úgy találták ki, hogy úristen, nekünk kell közösen egy dalt készítenünk, ez volt az egésznek a hátterében. Ami pedig még az itt illet, a múlt héten tartottak egyébként a Budapest Parkban koncertet, és nagyon-nagyon sokan voltak, kettőt házas buli volt ott, és egyébként nem csak pozitív dolgokat lehet ennek kapcsán elmondani, ugyanis többen a Redditen kiakadtak rájuk, nem volt szép húzás behirdetni, hogy a Ló túloldalán című album összes zenéjét elnyomják, közben pedig 4-5 dalt játszottak el a 12-ből, ez nem esett annyira jól a közönségnek, de a Valmardala mindenképp jól esik, szól a bombázó a Petőfin.

0: hangolódunk Beretka Ádám ma esti Akvárium Klubban tartott koncertjére. Miért szólt a Petőfi Rádióban? És hát sokszor, amikor állunk a dugóban, akkor is ez a kérdésünk, hogy miért? Hát segít a Petőfi Rádió. Mondjuk neked a friss útinfókat. Az M0-as autó déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es autópálya felé burkolatot javítanak, ezért a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a leálló sáv használható, arra torlódik a forgalom. Aztán az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében szintén felújítják az útburklatot, az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé tartó oldalon a külső és a leállóságon lehet haladni, éppen ezért arra is számíthatunk nagyobb forgalomra. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között is útépítők dolgoznak, a fél útpálya lezárva, ezen felül új körforgalmi csomópontot is építenek a 9-es kilométernél. A fővárosban pedig lezárták az első kerületben a főutcát a Batthyány tér után rendezvény miatt ma 20 óráig, a 19-es villamospótló autóbusz a Batthyány tér és a Döbrentei tér között pedig nem közlekedik. Óvatosan, a rádiókkal pedig jó hangosan, mert van miért hangosítani. 0630303380 az SMS szám, de persze lehet csörögni is.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060.
0: Kenész Kolos vagyok, és várjuk a következő csapatot, akik a Balkán VIP, és hogy mennyire lesz szabadabb a következő néhány perc, hát az most kiderül.

olyan jó visszaemlékezni a régmúlt emlékeire, és bizony, akkor megjelenhetnek velünk, illetve az emlékeinkben emberek, akikkel lehet, hogy évek, évtizedek óta nem beszéltünk. Lehet, hogy ez a hétvége, ez egy jó alkalom, hogy felkeressük őket, és akár egy baráti beszélgetésre, italozásra összejünk és dumáljunk egy jót. Ez a Petőfi Rádió, 15 óra 45 percon a Hősök és Diász felvétele szólt. És már is folytatjuk Csinszkával, akinek nagyon improvizatív a dallamvilága, és általában őszinték a szövegei, és ezt megmutatja nem sokára

0: ez a páros meghatározza a mai délutánt itt a Petőfin. Már is 4 óra érkeznek a fontos infok Balogh Zoltántól, majd utána az Airi Mafiával töltheted idődet.
1: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Egyszer volt, hol nem volt.
5: Még az óperenciás tengeren is túl.
6: A mese tanít.
5: Még veszélyeztek is valat. Ilyen hiába valóságokat.
6: Megnevettet.
7: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
6: Ám végül mindig győz az igazság.
5: Na fiam János, te vagy mától fog vennek az országnak a király.
6: A Magyar Népmese napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Marad a napos idő, hajnalban kötfoltokkal. 400-nál is többen pályáznak a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Felújítják az útburkolatot az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és az 57-es kilométer között, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
8: Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak, közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak, ehhez e-mailben küldik el a szükséges információkat. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Az elnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjú nevelési időszakban Argentína, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Bronzéremért játszik a magyar női kézilabda válogatott az Eurókupában. Köszöntöm hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 4 góllal 27-23-ra kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőjében. A miénk így holnap a bronzéremért játszanak majd. Szőcs Árpád László a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke. Megtartotta rendkívüli tisztújító közgyűlését a hazai szövetség a Budapesti Nemzeti Edzésközpontban. Szőcs Árpád László a szavazatok több mint felét szerezte meg, megbízatása 2028. július 28-áig szól. Címét megvédve 8. alkalommal nyerte meg a gyorsasági kamion Európa-bajnokságot Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője, azzal, hogy a franciaországi Le Mans-ban rendezett idei 6. forduló első futamán rajtcél győzelmet aratott, és ezzel behozhatatlan előnyre tett szert az összetetben. George Russell, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma 1-es azeri nagydíjat, a második helyen Max Verstappen ért be a Red Bull-lal, majd a harmadik a holland csapattársa Isaac Hadjar lett. A VB pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője 5.-ként zárt. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Mindenütt süt a nap, legfeljebb csak néhol lehetnek fátyol felhők. Holnap hajnalban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ismét sok napsütésre számíthatunk. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ragyog ránk a hétvége, és a legjobb, hogyha együtt csillogunk most ebben a szombatban. Szeptember 26-a van. Ciao, szia, Kolos már itt, és remélem, hogy te is a másik oldalon felkészültél, hogy ezt az órát is megtöltsük a hazai kedvenceiddel. Mindjárt itt a Fish, akivel táncolhatsz, de előtt az Airi Mafia.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zene.

csípős dal. Örülök neki, hogy most is velünk vagy szeptember 26-án. Soler és Franco közöse a Chili Soul 16-19-kor, ez nem más, mint a... Örülök, hogy most is minket választottál, és már is folytatjuk egy körmenni bandával a Soulwave-vel, melynek élén Fodor Máté nagyon jó ráérzett arra, hogy hogyan kell egy dalt promózni, és folyamatosan tolja ki a TikTokra a különböző részleteket, hogy mire odaérünk a megjelenéshez, már itt legyen a fejünkben minden egyes pillanat, ami a refrént illeti. Ennyi, amit kaptunk. A 10 nap múlva megjelenő vadi új trackből is október 5-én a következő dallal ismerkedhetsz majd meg.

0: Tanulság tőlem a vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Magyar zene.

0: Jaj, bizony, egy nagy klasszis a Queen Beatle itt a Petőfi Rádióban, de aggódni nem kell, a műsoridőnek a vége még nagyon messze van éppen, ezért neked is itt van a lehetőség, hogy becsörök hozzánk. Haló, téged hogy hívnak?
1: Kristófnak.
0: Na Kristóf, itt van előttünk Kis Kevin és Marics Peti kettőse, az Elszáll az idő. Ezt kinek küldöd?
1: Anyukámnak.
0: Milyen alkalomból?
1: Csak úgy simán.
0: Mit csináltok hétvégén?
1: Bulizgatunk, szülinapozunk.
0: Na, kinek van szülinapja?
1: Mamámnak.
0: Isten éltesse sokáig akkor nagymamádat. Nevét elárulod?
1: Ildikó.
0: Akkor Ildikónak is játsszuk ezt a dalt. Sok szeretettel köszöntjük őt így a rádión keresztül. És mit jelent a bulizgatás?
1: Hát, hallgassuk a zenét, eszünk, kiszunk, mulatunk.
0: Hát akkor mulassunk együtt. Köszönjük.

0: szombat délután lehet, hogy a részegségről szól, de a józanság mellé szólnak a slágerek, persze. Csillag vagy Fecske, ez volt a Kis Pál és a Borzdala. 061-759-6060, ez pedig a számunk.
1: Jó napot lesz, zenét kérni.
0: Kívánság műsor nincsen, de üzenni tudsz nálunk. Kinek szóljon a dal?
1: Anyukámnak.
0: Hogy hívják?
1: Nóra.
0: És mit üzensz Nórának?
1: Születésnapot.
0: Na, ma van a születésnapja, hát akkor csak megérkeztünk a kérdéshez, és hogyan ünnepeltek?
1: Főzünk.
0: Mi készül?
1: Pörkölt.
0: Na, hát akkor kedves egészségetekre hozzá, te neved még elárulod?
1: Áron.
0: Áron, de jó fej vagy, köszi, hogy csörögtél, vigyázz magadra. Anyunak akkor küldjük Flór Tomi dalát, együtt bulizhattok a Mizura.
1: Oké.
0: Szia!
1: Köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzport révendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos idő, hajnalban köt foltokkal, újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. 6-ra emelkedett az aténi gázrobbanás áldozatainak száma.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Felújítják az útburkolatot az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Túró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két főbb felkibővített testületbe Balogh Csaba, valamint Tóth Máté, akit kedden a médiatanács tagjává választott az országgyűlés. Mivel a két tisztség összeférhetetlen, hétfőn bejelentik, hogy Tóth Máté melyik posztról mond majd le. 6-ra nőtt az aténi turista negyedben történt tegnapi robbanás halottainak száma. A mentőegységek megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is az összeomlott épület romjai között. A robbanás után 6 embernek veszett nyoma, az épületben élő idős házaspárnak, valamint 4 amerikai turistának. Az áldozatok azonosítása még tart. A detonációt feltehetően gázszivárgás okozta.
0: Petőfi Rádió. Sport.
5: Bronzéremért játszik a magyar női kézilabda válogatott az Eurókupában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 4 góllal 27-23-ra kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőjében. A műjeink így holnap a bronzéremért játszanak majd. Szőcs Árpád László a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke. Megtartotta rendkívüli tisztújító közgyűlését a hazai szövetség a Budapesti Nemzeti Edzésközpontban. Szőcs Árpád László a szavazatok több mint felét szerezte meg, megbízatása 2028. július 28-áig szól. Címét megvédve 8. alkalommal nyerte meg a gyorsasági kamion Európa-bajnokságot Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője, azzal, hogy a franciaországi Le Mans-ban rendezett idei 6. forduló első futamán rajtcél győzelmet aratott, és ezzel behozhatatlan előnyre tett szert az összetetben. George Russell, a Mercedes brit pilóta nyerte a Forma 1-es azeri nagydíjat, a második helyen Max Verstappen ért be a Red Bull-lal, majd a harmadik a holland csapattársa Isaac Adjar lett. A VB pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője 5.-ként zárt. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap hajnalban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ismét sok napsütésre számíthatunk kevés felhővel. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
2: a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Minden egyes eszköz leellenőrizve akadálymentesen gördülünk tovább 5 után. Csáó, szia, Kenész Kolos itt a fedélzeten. Örülök, hogy közösen tölthetjük a szombat délutánunkat. Készül már a szuper, nem? Előtte viszont Azaria és a Formúcita Petőfin.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

Na de, hogy mire való, az nem derült ki. Viszont én tudok egy számot, aminek még a funkcióját is ismerem. 0-30-30-33-80. Akár a friss közlekedési infók is jöhetnek ide a Petőfi Rádiónak. Nézzük is, hogy mi történik az ország közlekedésében. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot. Arrafelé lassulásra kell készülni. Ezen fölül a fővárosban baleset miatt nem járható a belső sáv a Ferenc körúton az Üllői út előtt, illetve balesetnél tart a műszaki mentés a 15. kerületben a Szerencs utcán.

0: a Petőfi Rádió.
1: Telefonszámunk 061-759-6060.
2: Üdvözöllek, szeretnék én egy nagyon fiatal, 2 éves születésnaposnak egy szép számot.
3: Keresünk neki egyet mindenképp. Téged hogy hívnak?
2: Haracsi Rihát vagyok, én vagyok az unokabács, és Haracsi, ifjabb Haracsi Zoltánnak szólna a nóta.
3: Szoktál neki dolgokat tanítani?
2: Szoktam, és most is viszek neki egy ajándékot, egy ilyen pancsizós ajándékot, úgyhogy
3: jó lesz. Igaz, már vége van kicsit a nyárnak, de nem baj, még lehet tolni ezerrel.
2: Így van.
3: Egy Jude Law-dal jöhet neked?
2: Persze, nagyon szépen köszönöm.
3: Jó, akkor ezt küldöm neked, illetve akkor az unoka öcsnek, ha jól mondom, ugye?
2: Így van.
3: Köszönöm, hogy csörögtél. Szép napot, szia!
2: Szép napot, szia!

0: magyar.
1: Minden magyar.
0: Petőfi Rádió.
2: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: Varga Viktor, Szőkével álmodtam itt a Petőfi Rádióban, és mi is álmodunk friss infokkal.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Olyan friss, hogy még az útinfom se hallott róla. Sziasztok, az M3-as autópálya Horti pihenőnél baleset történt a Vásárosnamény felé tart oldalon. Azt írta nekünk Tomi, hogy előtte fordult keresztbe a szalagkorlátnak az autó, ő Pest felé tart, így tehát arrafelé mindenképp lassulásra kell számítani majd a következő percekben. 0-30-30-30-3-80, ide várjuk az üzeneteket, Tominak pedig köszönjük a támogatást, neked pedig azt, hogyha meghallgatod a Kuplung zenekardalát, tényleg fáj, ez az újdonság a Petőfin.

Mondhatni, mi is a Nyitva Termők családjába tartozunk, ugyanis nyitott, élő és interaktív a délután. Ciao, szia, itt van Kenész Kolos, és örülök, hogyha minket választasz 6 órát követően is. Most egy kis lélegzetvételnyi szünet, meghallgatjuk a friss híreket, információt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Különleges vendég érkezik a Fakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest Jazz Klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plusz, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
1: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyobi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
7: Séta? Gondoltam.
8: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
9: Indulhatunk.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Marad a napos idő, hajnalban kötfoltokkal. Az aszály elleni küzdelemről is beszélt Szolnokon a miniszterelnök. 400-nál is többen pályáznak a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani az 1-es főúton Török-Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
10: A vízgazdálkodást és az aszály elleni küzdelmet nevezte a következő évek egyik legfontosabb nemzeti ügyének a kormányfő. Magyar Péter Szolnokon országjárásának újabb állomásán úgy fogalmazott, nincs idő egymásra mutogatni. A Tisza kormány első 134 napjáról úgy fogalmazott, kisebb-nagyobb botlásokkal, de haladnak előre. Hangsúlyozta, az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak, közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak, ehhez e-mailben küldik el a szükséges információkat. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdő nap megnyitóján. Gajdos László hangsúlyozta, nemzeti kincs, hogy Magyarország területének több mint egyötödét erdő borítja. Ugyanakkor a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan lehet fenntartani a hazai erdőket.
0: Petőfi Rádió. Sport.
11: Magyar-román bronzmérkőzést rendeznek a női kézilabda Eurókupában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 4 góllal 27-23-ra kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőjében. A mieink így holnap a bronzéremért játszanak majd. A magyarok ellenfele Románia lesz, hiszen a házigazda 28-20-ra veszített a dánok ellen a másik elődöntőben. 13 góllal nyert a Ferencváros a Honvéd ellen a férfi vízilabda OB1 harmadik fordulójában. Az FTC 27-re győzött a forduló rangadóján a Császár Komjádi úszodában. Kikapott Innsbruckban a Fehérvár az osztrák jégkorongligában. A magyar csapat 2-0-ra veszített, így 3 vereséggel áll az új szezonban. Betlehem Dávid a férfiak mezőnyében a harmadik, Fábián Bettina a nőknél a második helyen végzett 10 kilométeren az úszók nyíltvízi Európa Kupa sorozatának horvátországi állomásán, ám nem megfelelő sapka használata miatt kizárták őket. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Holnap hajnalban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ismét sok napsütésre számíthatunk kevés felhővel. Hajnalban 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Feltuningultuk a délutánodat rengeteg olyan slágerrel, ami segít előre lökni a hangulatodat. Reméljük, hogy a mosoly ott van nálad, ez állandó szereplő, meg a slágerek is. The Carbon Fools már készülnek, de most a

0: Csendre végállomás, meg hideg reggelek. Engem vár egy másik élet, azt hiszem ezzel elmegyek. Eddig visszafogtam magam, de most többet engedek. Megszólalok én is, mikor csendbe lettetek. Engem kifordít a közöny, itt ülök a tömeg közön. Továbbra se nyilatkozom, nincs semmihez közöm. Olyan piszok ez a city, lassan megérkezem. Tiszta abszinnal mosom meg a kezem.
1: Megyújtom a cigim, hosszú vagyon a nóta.

ingyen, de nagyjából 19-20 fokot mérünk. Tehát, aki a nap folyamán, mikor elindult, készült erre, és itt magában mondjuk egy felsőt, az jól jár este, amikor mondjuk el kell indulni hazafele, vagy ki kell mozdulni valahonnan. Mondjuk mindjárt, hogy mi lesz a hétvége további részében, illetve mire kell számítani hétfőn a mostani kilátások alapján. Addig viszont húzunk, ráadásul egy igen jó húzással rendelkező dal jön az Imago Munditól. Hát persze, hogy a húz szól. Köszi, hogy velünk vagy.

0: Lotfi Begi, Mező Misi, egy szó miatt. 18:30 perc van, ez pedig nem más, mint a... Öröm, hogy itt vagy. Telefonszámunk 0-1-759-60-60, itt van velünk valaki. Haló!
1: Jó napot kívánok! Felice Cecilia vagyok. A tesómnak szeretnék küldeni egy számot.
0: De kedves vagy. És hogy hívják a tesódat?
1: Antal. Most lett 18 éves.
0: Ó, hát akkor nagy az ünnep, nem?
1: Igen.
0: Hogyan ünneplitek nagyon meg őt?
1: Hát, portát teszünk, meg kap ajándékokat.
0: Nagyon jó. És egy dallal is megleped itt a Petőfi Rádióban.
1: Igen.
0: Egy well hello, éjfél tájt, mit szóltak?
1: Jó lesz.
0: Lehet, hogy a buli is addig tart, nem? Hadd szóljon. Köszi, hogy csörögtél, szép napot!

0: Ez a Petőfi Rádió Rúzs, ez pedig Rúzsa Magdi dala volt. Vigyázzunk vele! Nagyon könnyen bele lehet szeretni. És hát az időjárásba is bele szerethetünk, a következő hét legalábbis sokaknak vonzó lehet. 24-25 fokos maximumok, ezt látjuk most az előrejelzésben, és napsütés minden mennyiségben. Ez holnap sem lesz másképpen, túlnyomóan napos időben lehet részed. Azonban kora reggelre 1 és 10 fok közé hűl a levegő, szóval azért akkor fel kell majd öltözködni, viszont délutára 21 és 26 fok közé jósolják a legmelegebb értékeket, így tehát ebből gond nem lesz. Meg persze a dalokból sem lehet gond, és abból sem, hogyha felhűz minket. Halló!
1: Kis Miklós vagyok, szervusz!
0: Szervusz Miklós, parancsolj!
1: Ha szeretnék egy számot kérni a kislányomnak, egy jó kis pörgős zsidánszámot, hogyha lehetséges.
0: Egy Mehringer féltéglák, az is elég pörgős, jöhet?
1: Az, kiváló lesz, az is, köszönöm szépen.
0: Na és mit üzensz a kislányodnak?
1: Az, hogy jó utat neki hazafelé Győrből, és nagyon büszke vagyok rá.
0: Mi a büszkeségnek az oka?
1: Hát egyszerűen azért, mert jól tanul, és nagyon jól teljesített a mai sportversenyen.
0: Hát akkor gratulálunk sok szeretettel, van mit ünnepelni, és van is mit hallgatni akkor a háttérben, még a nevét nem árultad el.
1: Nórinak hívják.
0: Hát akkor Nóri, sok-sok szeretettel gratulál a Petőfi Rádió is, és játszunk neked egy szuper Mehringer dalt. Köszi Miklós, hogy csörögtél.
1: Szuper, nagyon köszönöm.
0: Szép napot.
1: Sziasztok. Szia.

0: Sokáig persze, hogy jó nekünk. Itt a Petőfi Rádió. 7 órához közelítünk, Balogh Zoltántól hallgatjuk a legfontosabb infokat. Aztán persze a jó testvérekhez méltó módon jó dalokat tudunk nyújtani neked a folytatásban is. Itt lesz a következő órában a Follow the Flow Tídenivel, de meghallgatjuk a Halott Pénz by Alex-el közös felvételét is.
1: Jöjjön valaki már, és igazán szeressen. Bízom bennem az, ki nem bízik senkibe.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
2: A Petőfi Rádióban. A garázsból indult.
4: Zenéjén generációk nőttek fel.
2: Mára pedig az ország

0: egy adat eldobod. Ha megvolt a nyolcszor a munka, meg a nyolcszor a pihenés, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
2: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos idő lesz holnap is, hajnalban kötfoltokkal. A vagyonadóról és a katás adózásról is beszélt Szolnokon a miniszterelnök. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között. A bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: A korábban jelzetnél szigorú feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogos is. A kormányfő bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztúító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Az elnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. Hatra nőtt az aténi turista negyedben történt tegnapi robbanás halottainak száma. A mentőegységek megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is, az összeomlott épület romjai között. A robbanás után 6 embernek veszett nyoma, az épületben élő idős házaspárnak, valamint 4 amerikai turistának. Az áldozatok azonosítása még tart, a detonációt feltehetően gázszivárgás okozta.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Magyar-román bronzmérkőzést rendeznek a női kézilabda Eurókupában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 4 góllal 27-23-ra kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőjében. A miaink így holnap a bronzéremért játszanak majd. A magyarok ellenfele Románia lesz, mivel a házigazda 28-20-ra veszített a dánok ellen a másik elődöntőben. 13 góllal nyert a Ferencváros a Honvéd ellen a férfi vízilabda OB1 harmadik fordulójában. Az FTC 20-7-re győzött a forduló rangadóján a Császár Komjádi úszodában, a Szolnok 20-11-re nyert Kaposváron. Kikapott Innsbruckban a Fehérvár az osztrák jégkorongligában, a magyar csapat 2-0-ra veszített, így 3 vereséggel áll az új szezonban. Párosban döntős András Csaba az asztali teniszezők VTT sorozatának linci állomásán, mivel Ivor Bánnal az oldalán 3 játszmában vert meg egy spanyol duót az elődöntőben. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap hajnalban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ismét sok napsütésre számíthatunk kevés felhővel. Hajnalban 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Itt a Petőfi Rádió, ahol minden üzenet célba ér, hiszen élő és interaktív az este is. Szia, Biancának és Reginának szeretnék egy számot a hazaútra, puszia őket a szüleik. Hát akkor kapjátok el a halott pénz és Bajax által biztosított ritmusokat. Itt van az Ó, igen, csak nektek a Petőfin.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Rendben lesz minden. Főleg, ha vigyázol magadra az utakon. A 4-es úton kisújszállás határában két személyautó karambolozott. A 150-es kilométernél a helyszíne és idejére lezárták az utat. Óvatosan, jó a rádiókkal, viszont jó hangosan, hiszen lesz mire figyelni a következőkben is. Nem sokára közösen meglessük, hogy mit ad nekünk a meteorológia, holnapi napra mit dobott a gép, és mire számíthatunk majd a következő időszakban. Annyit mondhatok, hogy jó helyzetben leszünk, hogyha kirándulásról van szó, rosszban pedig, hogyha a csapadékra várunk. Viszont az üzenetedre még mindig várunk. 0630303380, ide jöhet akár a 30-valahány közben is az üzeneted, ugyanis Lámos Viki.

Csak adj hitelt! Ja, hitelt! Ákos Dala szólt a Petőfi Rádióban 7:58 után. Teli volt van, szóval ez egészen szépen megvilágítja az esténket. Ezen felül pedig készülhetünk egy kicsit hűvös estére. Nagyjából 15-16 fok mérhető az ország legnagyobb részén jelenleg. Aztán a jövő héten jön a váltás, nagyjából folytatódik a ma tapasztalt 20-21 néhány fokos hőmérséklet, hétfőre 25 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, én már ilyen franciásra vettem, hogy kúszik fél a hőmérő higanyszála, aztán, hogy mi jön a folytatásban, nagyjából ez lesz egészen hétvégéig, a következő hétvégéig, szóval igen kellemes időre számíthatunk. Holnap is, viszont a reggel az üvös lehet, 1 és 10 fok közé prognosztizálják jelenleg ezeket az értékeket, a fagyzugos helyeken lehet majd a leghidegebb. Nálunk pedig felforrósítja a hangulatot a folytatásban a BSV és Nagy Bogi közös Always Be Mine című dal. Ezzel folytatjuk 19:33. Ha neked is lenne még üzeneted, még így labzártához közeledve, számítunk rád 0630 30 33 80 a Petőfi Rádió SMS száma.

Ez a Petőfi Rádió. Wolf Kati lángó borította most az étert. 19 óra 45 perc van, és közben pedig mi is folytatjuk a lángba borítást, ugyanis ránézünk, hogy mi történik az SMS falunkon. 06 30 30 33 80. Itt már dalkérésekbe bocsátkoztak többen, de nincsen kívánságműsor, ezt ki tudom emelni. Viszont akusztik az lesz 23 órától Fekete Lacival, a Bágyi Balázs New Quartet számít majd a figyelmedre egy órán keresztül akusztikus formában a legjobb felvételek, de most majd a mikrofont 20 órát követően Megyesi Gábornak adom át, aki különleges szombatesti zenei válogatással készül neked. És hát a válogatás az kifejezetten izgalmas lesz a következő percekben is, ugyanis az Ég zenekar a Mostanában Szebb az Ég című felvételét mutatja meg, de most

majd egyedül, ugyanis erre rá egy órára 3-tól, ha minden jól megy, és Isten is úgy akarja, akkor Mova lesz majd velünk, és egy vadi új tracket is elhoz számunkra, sőt, ha jól hallottam, a háttérből megsúgták, hogy lesz nála egy bizonyos hangszer is, ahogy meg is szólaltatunk, ha minden jól megy, szóval ezért is jó rádiót hallgatni, hiszen rádiózni

0: Ez a buborék kipukkat, és ezzel együtt a délután is gyorsan elrepült, hiszen már az estében üldögélünk itt, ami azt jelenti, hogy az én szolgálatom itt most letelt. De folytatjuk holnap 2-kor, számítok rád akkor is, addig is pedig vigyázz magadra, csodás hétvégét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Szabcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-ig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-ig péntek esténként Szabcsi Jazz péntek Salföldről.
2: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napos idő lesz holnap is, hajnalban köt foltokkal. Január 1-től jön a vagyonadó, jelentette be a miniszterelnök. 400-nál is többen pályáznak a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Árokba borult egy autó a 2-es főúton Szendehely határában. A 45-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Baleset történt a 4-es főúton Kisújszállás határában. A 150-es kilométernél forgalom korlátozásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: A korábban jelzetnél szigorú feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak, közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. Ehhez e-mailben küldik el a szükséges információkat. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentést kérte. Donald Trump közölte, szerinte Irán azért akar mielőbb megállapodni a szoros megnyitásáról, mert gazdasági nehézségekkel küzd és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Magyar-román bronzmérkőzést rendeznek a női kézilabda Eurókupában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 4 góllal 27-23-ra kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőjében. A mieink így holnap a bronzéremért játszanak majd. A magyarok ellenfele Románia lesz, mivel a házigazda 28-20-ra veszített a dánok ellen a másik elődöntőben. A férfi kézilabda NB1-ben Csurgó Gyöngyös 41-30, Balatonfüre Tatabánya 27-26, Dabas Pler 30-30, Neka Budai Farkasok 32-26 és Sziget-Szent Miklós Szeged 30-43. Az U21-es magyar labdarúgó válogatott a korosztályos kontinens tornáról és a 2028-as Los Angeles-i olimpiáról is lemarad, mivel 3-1-re kikapott Horvátországtól az Európa-bajnoki selejtezőben. 13 góllal nyert a Ferencváros a Honvéd ellen a férfi vízilabda OB1 harmadik fordulójában. Az FTC 27-re győzött a forduló rangadóján a Császár Komjádi úszodában. A Szolnok 20-11-re nyert Kaposváron, a Vasas a Szentes otthonában, a BVSC pedig házigazdaként a Szeged ellen győzött. Köszönöm a figyelmet!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap hajnalban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ismét sok napsütésre számíthatunk kevés felhővel. Hajnalban 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
4: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Egy tökéletes szombat este körvonalazódik, ahogy rápillantottam a zenei listánkra, úgyhogy mindenképpen tarts velem, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, üdv a fedélzeten, hozom mindjárt Mira Monoka újdonságát, a Filla Live-ot, de előbb egy Petőfi klasszikus szól, a Kaukázustól. Tartós béke!
1: Itt egy újabb óra!
4: Kizárólag

0: Kertek alatt és a Réma Petőfin, ahol minden magyar. Nagyon szép szombat estét, megyünk tovább a hazai kedvencekkel, különlegességekkel, útkeresés, éjszakai magány és küzdelem. Ezt az ismerős, nehéz érzelmi állapotot fogja meg a szegedi Imago Mundi új dalában, ami a Semmi sem ugyanaz címet kapta. A zenekar frontembere Kaiser Peti elárulta, hogy a dal egy olyan elkeseredett éjszaka után született, amikor mindent maga mögött hagyott volna. A dallamokban a megszokottnál hangsúlyosabbak a szintetizátorok, így egy sokkal alternatívabb, mégis modern popzenét raktak össze. A srácok új koncertműsorral készülnek az őszi szezonra. Októberben Szegeden csípheted el őket, de Sopronban és Kecskeméten is színpadra állnak. Hallgassuk meg az új zenét, itt az Imago Mundi és a Semmi sem ugyanaz a Petőfi.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imago Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.

legkülönbözőbb évtizedek és műfajok találkoznak szombat este is itt a Petőfin, ahol minden magyar. A semmivel megyünk tovább, ami nagyon is valami. A 2021-ben alakult formáció Palcsák Bence, Balog Titusz és Balog Gábor triója, a hazai alternatív rockzene egyik izgalmas színfoltja. Zeneik vadak, táncolatóak és merengősek egyszerre, miközben fanyar, ironikus szövegeikkel tűélesen mutatnak rá mindennapjaink abszurditásaira. Október 16-án a Gödörben is hallhatod őket élőben, és gyanítom ezt a dalukat is. Már is szól a telefonhívás, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, és ahol a következő órában itt lesz majd Betonhoffi és 100 Scenes közös újdonsága, Hello Hello, de találkozhatsz a tankcsapdával és a bikinivel is, a Brainsről nem is beszélve, nem csak te vagy. Ez szól mindjárt a Punani Masszívval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi
3: Rádióban. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napos idő lesz holnap is, hajnalban köd foltokkal. Január 1-től jön a vagyonadó, jelentette be a miniszterelnök. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Árokba borult egy autó a 2-es főúton Szendhely határában. A 45-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: A korábban jelzetnél szigorú feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának Szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dóró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba, valamint Tóth Máté, akit kedden a média tanács tagjává választott az országgyűlés. Mivel a két tisztség összeférhetetlen, hétfőn bejelentik, hogy Tóth Máté melyik posztról mond majd le. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentína, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része.
4: Petőfi Rádió. Sport.
7: Újabb sérült a magyar labdarúgó válogatottban. Köszöntöm a hallgatókat. A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Redzsics Demir bokasérülést szenvedett az ukránok ellen 1-0-ra elveszített pénteki mérkőzésen, így a következő három Nemzetek Ligája meccsen nem játszhat. El is hagyta az edzőtábort. Számolt be róla a Magyar Labdarúgó Szövetség. Marco Rossi szövetségi kapitány egyelőre nem hívott be senkit a helyére. Az U21-es magyar labdarúgó válogatott a korosztályos kontinens tornáról és a 2028-as Los Angeles-i olimpiáról is lemarad, mivel 3-1-re kikapott Horvátországtól az Európa-bajnoki selejtező. Négy góllal 27-23-ra kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőiben. A miénk így holnap a bronzéremért játszanak majd. A magyarok ellenfele Románia lesz, mivel a házigazda 28-20-ra veszített a dánok ellen a másik elődöntőben. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap hajnalban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ismét sok napsütésre számíthatunk kevés felhővel. Hajnalban 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Pörgetjük tovább a szombat esténket a változatosság jegyében itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Találkozhatsz majd Betonhof és 100 Sins újdonságával. Itt lesz a bikini, vagy éppen a tankcsapda, de most a Brains jön a Punani Massive-fal. Nem csak te vagy.
1: Itt egy újabb óra.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar egy kaotikus lányiskola zárt világa, apácák, egyenruhák, és mindez megspékelve némi pánkos káosszal és tetoválásokkal. Megérkezett a videoklip Betonhofi és 100 Scenes közös zenéhez, a Hello Hello-hoz. A kisfilmet a francia-magyar Sebastian Praznóci rendezte, aki a párizsi Sorbonon szerzett filmes PhD fokozatot, és olyan legendákkal dolgozott már együtt, mint Tar Béla, vagy éppen Jean-Luc Godard. A végeredmény kifejezetten sötét lett. Betonhofi nem klasszikus főszereplő a sztoriban, amolyan kívülálló váteszként bukkan fel időről időre a lányok körül, miközben a zenéje adja az egész kaotikus történet lüktetését. Érdemes megnézni a klipet. Most pedig jöjjön a zenei anyag, a Hello Hello. Itt van Betonhofi és 100 Scenes a Petőfilm.

Megérkeztem, por után nem költ előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a hajnal, nedves fűben vizes talpa.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Több mint 2 évtizede van a pályán a most következő csapat, de a stílus korlátait még mindig teljesen átlépik. A belga alig 1 éve hozta ki a 17 dalos Egyre gondolunk lemezét, de eszük ágában sincs leállni, hál' Istennek. Náluk a rap és a hip-hop tökéletesen megfér a kísérleti elektronikával, az abszurd humorral és a társadalom kritikával. Sőt, amikor épp úgy tartja a kedvük, mint a Fame of Belga anyagnál, gond nélkül beleállnak a metalba is. Ha élőben szeretnéd hallani még a srácokat, akkor október 3-án Szentendrén zárják a szezont. Most pedig visszamegyünk az időben a belgával. Ez a Nemzeti Hip-Hop, a Petőfi.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
2: Szevasztok!
1: Camping Bringásunk,
2: Szevasztok!
1: Meg a lemez lovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztok!
1: Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: Álomképben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézed. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mi dorombol, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy újabb órában kalandozunk az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvencei között. Itt lesz majd a Repülők, a Kis Csillag, vagy a Bagosi Brothers Company az óra elején, ha rólad szólna. Mindjárt a friss hírek után. Minden nap, ha
1: rólad szólna. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napos idő lesz holnap is, hajnalban kötfoltokkal. Január 1-től jön a vagyonadó, jelentette be a miniszterelnök. 400-nál is többen pályáznak a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset történt a 4-es főúton Kisújszállás határában, a 150-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. Már készülnek a részletszabályok Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az igazságügyi minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Az elnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak, közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak, ehhez e-mailben küldik el a szükséges információkat. 6-ra nőtt az aténi házrobbanás halálos áldozatainak száma, miután megtalálták az utolsó 2 eltűnt holttestét is. A szerencsétlenségben az épületben élő idős házaspár és 4 amerikai turista vesztette életét. Az eddigi információk szerint gázszivárgás okozhatta a pénteki detonációt, amely szinte teljesen romba döntötte a 2-szintes lakóépületet az Akropolis közelében.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap hajnalban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ismét sok napsütésre számíthatunk kevés felhővel. Hajnalban 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Tegyük fel a koronát a szombat estére nagy hazai kedvencekkel az elmúlt évtizedekből. Tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, hozom majd Csinszka újdonságát, itt lesz Meringer és Presser Gábor is közösen, de a Bagosi Brothers Company-től szól a Ha rólad szólna.
4: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Medgyessy Gáborral.
4: Ez a Petőfi Rádió.
7: Álmomban még látom. látlak téged,

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar népmesei ihletés egy taxi hátsó üléséről. Megérkezett Csinszka legújabb zenéje, a Fata Morgana, amihez egy kifejezetten látványos táncos videóklip is készült. A zenét az Okos Leány című népmese inspirálta, az igazi különlegessége pedig abban rejlik, hogy a pörgősebb pop alapok mellett a nyelvi sokszínűséget is bevállalja. A dal záró soraiban románul hangzik el a gondolat, miszerint a szeretet és a művészet nem ismer határokat. Itt van most Csinszka és a Fata Morgana a Petőfi.

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió. Hey.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megyünk tovább a péntek esténkben a hazai elektronikus zenei világ egyik legmeghatározóbb, ikonikus formációjával, a Neóval. Bár a csapat az évek során több átalakuláson ment keresztül, a zenei motor Milkovics Mátyás személye állandó maradt. Hozzá csatlakozott Izsó Bogi, így jelenleg ők ketten alkotják a zenekart. A Neó életében a korábbi tag, a 2022-ben tragikusan fiatalon elhunyt Kővári Péter emlékére rendezett koncerten álltak színpadra utoljára a tagok, azóta pedig nagy a csend. Amíg várjuk az új fejleményeket és zenéket, addig idézzünk fel egy igazi klasszikus közönségkedvencet a Neótól. Ez

vagyok, és ez az újdonság tőlem a Vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az elmúlt órákban a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. A folytatásban pedig indul a Petőfi Rádió legendás műsora, az Akusztik. Érdemes maradni. Legyen nagyon szép az estéd és a hétvégéd is. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az Akusztik, aminek koncertszínpadán ezen az estén a Bágyi Balázs New Quartet zenél nekünk. 60 percen át csak a fülbemászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este is!

Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást, örömmel jöttünk ide az akusztikba. A Bágyi Balázs Nyúkvártett tagjait azért bemutatnám, a rendkedvéért szószó Lakatos Sándor szaxofonozik. Olá Dezső zongoránál. Olá Péter nagybőgő és Bágyi Balázs dobok. Köszönjük szépen, hogy itt vannak, szép jó estét mindenkinek. Igazából ennek a zenekarnak már jelentős múltja van, annak ellenére, hogy úgy hívják, hogy Nyúkvártett. 13 óta létezünk ezzel a zenekarral, tehát tényleg immár 13 éve. Az az anyag, amit most idehoztunk a ma estére erre a koncertre, az az Encore című lemezünknek az anyaga főként. Ezt fogjuk most sorrendben eljátszani. Erről szólt a címadó kompozíció is az imént, és folytatnánk most egy picit pörgősebb, tüzesebb dallamvilággal. Az a címe a következő dalnak, hogy Turkish Flames.

Köszönjük szépen. Annyit elmondanék a zenekarnak a játékáról, meg a koncepciójáról, zenei koncepcióról, hogy egyaránt érvényes ránk az, hogy így a mainstreamből jövünk, tehát az a fajta jazz történet az azért így bennünk van, hallgattuk, játszottuk, szeretjük a standardeket is játszani, de ugyanúgy jellemző ránk, hogy modernebb hangvételű darabokat is játszunk, adott esetben, ahol nincs olyan funkcionális harmónia menet, mondjuk csak két harmónia van, vagy ilyesmi. Ugyanakkor nagyon sok anyagunkban vannak repetitív elemek, klasszikus zenéből adott esetben, vagy akár népzenei ihletettségű témák is. Most egy ilyen gyorsabb tempójú modern darab fog következni, az a cím, hogy Chromatics and Parallax.

0: Ez az Akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most a Bágyi Balázs New Quartet zenél.
1: Köszönjük szépen, és most ismét lírai vizekre elveznénk. Következik az epilógus, ennek az Encore című albumnak a záró akkordja, vagy a záró kompozíciója.

Köszönjük szépen, ezek voltak az Encore lemeznek a számai. És most egy régebbi albumunkról említettem, hogy a New Quartet 13 éves jelenleg, és amikor 10 éves lett, akkor csináltunk egy Decade című albumot, és annak volt két ilyen slágere, ezeket fogjuk most eljátszani. Az elsőnek az a cím, hogy Braveheart, és a másodiknak meg Fairy Tale. Ezt szántuk még a mai estére, köszönjük szépen, hogy itt vannak.

0: Petőfi Rádió Akusztik, ebben az órában a színpadon a Bágyi Balázs New Quartet.
1: Köszönjük szépen! Itt a befejezés előtt bemutatnám még egyszer a zenekart, Szószó Lakatos Sándor altszaxofon, Olá Dezső zongoránál, Olá Péter nagybőgő, Bágyi Balázs dobok. Köszönjük szépen az Akusztiknak a meghívást, és akkor következik a Fairy Tale.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben a Bágyi Balázs New Quartet zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: te Szakcsi Jazzóra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: dobot. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pihenés, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
2: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
3: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Fiúk zenekar új Matrioska című lemezéről beszélgetek a csapat két tagjával, Bíró Bencével és Bánszki Botonddal. Tarts velünk ma este is!

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Fiúk zenekar új Matrioska című lemezéről beszélgetek a csapat két tagjával, Bíró Bencével, valamint Bánszki Botonddal. Köszöntelek titeket, uraim!
2: Köszönjük, hogy itt lehetünk, ciao.
3: Hello, hello.
1: Itt az új nagylemez, ami augusztus 6-án jelent meg, és ugye a legutóbbi nagylemezetek a Szobák felett. Mi történt veletek ebben a körülbelül két évben? Meséljétek.
3: Meséld el.
2: Hát alapvetően szerintem nagyon sok minden, talán a legnagyobb változás, hogyha a két lemezt összehasonlítjuk, az az, hogy volt egy tagváltásunk, ugye Iványi Máté az exünk, szaxofonon, billentyűn, basszusgitáron, mindenféle hangszeren játszott, ő 25 év elején kilépett a zenekarból, könnyes búcsút vettünk egymástól, úgyhogy ott azért ott volt egy ilyen nagy összenézés, hogy akkor mit kellene csinálni, és akkor utána nem sokkal csatlakozott hozzánk Baksa Marci, közben pedig már így javában írtuk egyébként ezt a lemezt, szóval talán ez a legnagyobb változás, hogy így a lemez írása közben volt egy tagváltás.
1: Basszus.
2: Igen, úgyhogy az kemény volt, úgyhogy így van olyan dal a lemezen, amit még az előző formációban írtunk, van egy olyan, amit csak négyen, és a lemeznek így a második fele, tehát most amik kijönnek már így a legújabb dalok, meg amik legutóbb kijöttek már, azokat pedig az új felállásban. Úgyhogy talán így ez mondanám a legnagyobb változásnak.
3: Igen, meg hát meg kellett tanulnunk valaki mással dolgozni, meg amúgy feldolgozni azt, hogy nyilván nagyon jó barátok is vagyunk, hogy akkor ez a közös munka megszakadt az Iványival, amúgy koncertek, haladt előre az élet, úgyhogy azért nem véletlenül íródott meg másfél év alatt a lemez. Jó, az is hozzá tartozik, hogy mi se siettünk el, de talán így is van jól amúgy, hogy így adtunk neki időt.
1: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin. Bárha.

0: Szív.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben most a Fiúk zenekar új Matrioska című lemezéről beszélgetek a csapat két tagjával, Bíró Bencével és Bánszki Botonddal.
3: Mennyire volt könnyű, vagy éppen nehéz ez az átállás munkafolyamatok közben? Gyorsan sikerült aklimatizálódni, úgymond.
4: Szerintem amúgy igen, a Marcival már álltunk színpadon, meg ismertük régebb
3: akkor
4: óta.
3: Volt kapcsolat. Aha.
4: Persze volt kapcsolat, de akkor is egyik pillanatról a másikra valaki mással ülsz a buszban, más van veled ott a színpadon. Neki is meg kellett szoknia azt, hogy akkor mi hogy dolgozunk dalírás közben. Nyilván mindenkinek van egy saját stílusa, hogy kommunikál, meg amúgy egy karaktere, és akkor ebbe így szépen bele kellett csatlakoznia, de hát így araszoltunk egymáshoz, és így szerintem szépen összeértünk a végére.
2: Meséljetek egy kicsit az új dalokról, az anyagról, honnan inspirálódtatok. Nyilván ez is benne van, ez a nagy váltás természetesen, főleg így a második részében a dolgoknak.
4: Inspiráció szerintem az rengeteg volt. Valamit mondjuk itt megemlítenél, Boti? Hogy mi az, amire így ezt...
2: Témákban,
5: zenei inspirációban szerintem így alapvetően ugye ez az album cím is, hogy Matrioska. Abból indultunk ki, hogy úgy képzeltük el a lemez, hogy felölel egy témát, és azon belül mindegyik dal egy kis baba, amik egymásba építhetők valahogy. Ezt mindenkire rábízzuk, hogy melyiket érzi a legkülső rétegnek, vagy a legnagyobbnak, és a legkisebbnek. De hogy így alapvetően az volt így zeneileg az elképzelésünk az eleje óta, hogy nagyon más, vagy igyekezzünk nagyon más, hogy meghangszerelni a dalokat, és minél sokszínűbb. Tehát, hogyha egy babát kiveszel, az akkor önmagában is megállja a helyét. De hogyha egyben hallgatod, akkor kiadjon valami egészet. Szerintem zeneileg így az eleje óta ez volt, mert az előző albumunkra megkaptunk egy olyan kritikát, hogy nagyon hasonlóan vannak hangszerelve a dalok, amivel egyébként így visszahallgatva, főleg, hogy eltelt egy kis idő, én személy szerint egyet is tudtam érteni. Tehát nagyon szeretem azt a lemezt is, meg szerintem vannak rajta nagyon jó dalok, de hogyha egyben hallgatod a lemezt, akkor tényleg fel lehet vélni olyan dolgokat, hogy mondjuk nagyon hasonlóan van megfogva egy verse-refrén váltás, mondjuk hangszerelésben. És ezt most így a legelej óta próbáltuk elkerülni.
2: Vannak kollaborációk is a lemezen, ezeket mindenképpen említsük meg. Sziszi, Szűcs Krisztián, Vata, meséljetek ezekről a közös munkákról, hogy álltak össze, volt-e korábbi ismerettség?
4: A Krisztián nem volt, amúgy a többieket már ismertük. Hát ez is egy, nem is tudom, hogy kritika volt az előző lemezzel kapcsolatban, vagy igazából csak mondták többen is, hogy így nem volt rajta közreműködő, bár ahogy így emlékszem, akkor úgy is beszéltük meg, hogy ne is legyen rajta. Mert nyilván az utóbbi években nagyon nagy divatja volt annak, hogy mindenkivel is feat-el, és így adjunk már ki úgy egy nagy lemezt, hogy így nem az az érzet van, hogy akkor te akarjuk tolni az egészet mindenféle közreműködővel, és akkor ezért lett én a szobák felett. Itt viszont szerintem teljesen szabadon voltunk vele, ráerőszakolni nem szerettük volna semmire, de mindenképp olyan formákat kerestünk, most attól függetlenül, hogy ismertük-e vagy sem, akik így érdekesek, és szerintem ez így összejött.
5: Igen, de hogy amúgy ez így ilyen full random volt, szóval hogy nem volt az így előre eldöntve, amikor elkezdtük a lemezt, hogy most
4: nyitva
5: akkor...
4: Hagytuk.
5: Nyitva hagytuk, igen, tehát nem volt az, hogy jó, írunk 12 dalt, és akkor ebből három közreműködő kell mondjuk, vagy mit tudom én, hanem így jöttek a dalok, és akkor voltak olyan dalok, amiből még hiányoltunk valamit. Ez a három dal volt az, igazából ugye a Vadnyugati, ott azt így tök, azt még így valahogy nagyon a lemez munkálatok legelején írtuk meg, és akkor azt mondom, hogy a Fiókban volt, nem tudom, több mint fél évig, mert hogy így megírtuk a refrént, első verzét, mit tudom én, és így igényeltünk volna még valamit, és akkor így jött, hogy akkor tök jó lenne a Sziszi erre a dalra, a Foglalt az Ájbe, ott még a menedzserünk mondta, Geri, amikor megmutattuk neki így a teremben a dalt, hogy ő tökre tudna erre a dalra képzelni valami old school formát, és akkor így jött a Szűcs, a Matrioska című dalnál ott is az volt, hogy így igazából ott megírtuk az egész dalt, de még mindig abban voltunk, hogy basszus, ebből valami hiányzik. És akkor valahogy, nem is tudom, így próbán beszéltük, hogy tök menő lenne, hogyha valami ilyen nagyon más, vagy valami adnánk az egésznek egy ilyen tök más megfogást, és akkor ilyet még nem csináltunk soha, és akkor talán Bence mondta, hogy, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen outro-ban gondolkoznánk, mondjuk, ami így ad egy kicsit más jelentést az egész dalnak, és akkor így jött a vata.
4: Mm. Igen, igen, ott, ott még volt a Turnstile Influence, amit, amit mondtam a srácoknak, hogy rengeteget hallgatom őket, és akkor így, így nyomtam nekik, hogy de hogy ezt hallgassátok meg. És ők dolgoznak ilyen, ilyen eszközökkel, teljesen más lett nyilván, amit a Vata csinált, szóval, hogy így nem is, nem is olyan szinten nyúltunk ehhez, hogy akkor most átemeljünk valahonnan egy ilyen nagyon-nagyon hasonló dolgot, de amikor először elküldte a Vata azt a mixet, amit csinált a Matyóskára, akkor így felvettem, hogy amúgy ez így nagyon király lesz.
3: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfi.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbot szól. Ezúttal a Fiúk zenekar új Matrioska című lemezéről beszélgetek a csapat két tagjával, Bíró Bencével, valamint Bánszki Botonddal. Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor még nem jött ki ez a lemez, és néztem a Spotify-on, hogy ti is ugye, ahogy az most dívik, csepegtettétek a dalokat, és talán 5-6 dal már ott volt. Mit tudom én, 3, 4, 5, 6, valami ilyesmi, és ilyet én még nem láttam, ahogy kerestem róluk infókat, szinte az összeshez volt már videóklip. Nyilván a zenék között eltelt idő, de ilyet én még nem láttam, hogy egy új lemez, és minthez van már képi anyag, de ez honnan jött, és mekkora meló volt? Ide fel is írtam magamnak, de majd beszélgetünk róla.
2: Hát az utóbbi egy másfél évben rengeteget forgattunk.
1: Hát kijött, az látszik.
2: Kijött már 6 dal a lemezről, és azokhoz van mindegyikhez videóklip, és most az új 6-hoz, a lemez másik feléhez is ugyanúgy forgattunk.
1: Amit a Gyűrűk uramával szó.
2: Hát, igen, rengeteget.
1: És bocsánat, hogy közben mindegyik más, tehát a tematikám annyira eltérőek, hogy elképesztő, biztos nagy meló.
2: Igen, viszont ez az új 6, ez azért nagyon, nagyon kéz a kézbe jár egymással így stílusban, meg szerintem így jó is, hogy így azért így ad egy átfogó képet, hogy kb. Milyen is ez a lemez, de közben a más hadd se ugrik le róla. Hát úgy voltunk vele, hogy zeneileg is sokkal jobban szeretnénk nyomatékosítani, hogy így mit csinálunk, és így vizualitásban is. És erre ment, hát nem rá, sokat foglalkoztunk ezzel az utóbbi másfél évben. Nagyon sokat forgattunk.
1: Hát igen, ide fel is írtam, hogy ugye Sziszi van a Vadnyugatiban, születésnaphoz egy vidámparkos körhintás tematika, ami nekem külön-külön tetszett. Zárójel, honnan jött ez a körhinta? Ez egy valódi körhinta, igaz? Tehát, hogy ez...
3: Igen, ez az állatkertben lévő.
1: Sose láttam élőben.
3: Igen.
2: Ráadásul ugye az ilyen nagyon nagy forgó körhinta, és az így, amit forgattunk, az idő túlnyomó részében,

0: aztán az úgy forgott körbe-körbe velünk együtt, és a végén már így szédültünk, mikor így vége lett a forgatásnak, vagy a forgatás az a részének, akkor így leszálltunk, és azt a mindenségét így forgott velünk a világ, meg hát amúgy mindegyikről lehetne mesélni, mert így történtek vicces dolgok. Ja, érdekes volt.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfén. Sokszor.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Témánk még pár percre a Fiúk Zenekar új Matrioska című lemeze. Erről beszélgetek a csapat két tagjával, Bíró Bencével, valamint Bánszki Botonddal. Na most már kint van a lemez. Mit terveztek ezzel a zenei anyaggal? Megjáratás, koncertek, vagy mi? Ki jött, és akkor most hagyjátok, mik a tervek?
2: Szeptember 24-én lesz egy lemez bemutató koncertünk, úgyhogy ott lehet majd először hallani így élőben így a teljes lemeznek az anyagát.
3: És ősszel utána pedig lesz egy turnénk Gege barátunkkal, 6-3-6-3-mal, a Hogyan roncsuk el túr, úgyhogy azt elvisszük 6 városba, vagy jól tudom.
4: Világ körüli turné Magyarországon.
3: Így is van.
4: Most már sokat kell majd válogatni, mert így azt beszéltük, hogy a setlistünk egy harmada így akkor automatikusan kicserélődik, és nyilván vannak régebbi kedvenc dalok, úgyhogy majd szortírozunk.
1: Hát inkább több legyen, mint kevesebb.
4: Jogos.
1: Na hát, és hogyha még egy kicsit a távolabbi jövőbe tekintünk, akkor hogy látjátok most így azért az egy durva év volt, sok munka, a váltás, hogy érzitek magatokat, és elárulhat tudtok-e valamit így a jövőbeli, hát akár irányokról, tervekről, zenékről, bármiről, hangzás?
4: Úgy vagyunk vele, hogy vége lett ennek, és én például tegnap már, amikor így bent ültem teremben, elkezdtem ötleteken agyalni, hogy mi legyen. Szerintem mindannyiunk most úgy van vele, így, hogy befejeztük a lemezt, hogy így szerintem, amint lesz idő, nekiállunk új dalokat írni, és szabad a vásár. Így abban egyeztünk meg, amióta így kitaláltuk magunkat, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy igazából így, és sokszor felvetődött, hogy bármit megcsinálhatunk, bármilyen zenét játszhatunk, fiúkos lesz, úgyhogy szerintem sokat fogunk kísérletezni, sokat fogunk koncertezni, és jaj, nyomjuk ezerre.
2: Hát annyi, hogy azt beszéltük, hogy most így nem rakjuk magunkat semmilyen időnyomás alá, szóval most ez tök jó, hogy kijött ez az anyag. Itt nyilván itt már nagyon korán elkezdtünk erről csepegtetni dalokat, ahogy azt beszéltük is, és akkor kicsit így az az érzés volt így azért ebben az elmúlt másfél évben, hogy így rohanunk magunk után, de hogy így non-stop és megállás nélkül, és most azt beszéltük, hogy
4: ez
2: így vége van, feloszlunk. Ja, szóval, hogy igazából ezt beszéltük, hogy most meg csak úgy írjuk a dalokat, és akkor nem határozzuk el, hogy most tavasszal hozunk ki egy EP-t, vagy nyáron egy nagy lemezt, vagy ősszel két nagy lemezt, vagy mit tudom én, hanem hogy most így írjuk a dalokat, és majd meglátjuk, hogy mi lesz vele.
1: Egyébként a Szabad a Vásár egy tök jó album cím lenne.
4: Jó, írd fel valahova.
1: A viccesbe.
4: Uraim,
1: semmi. Uraim, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és további sok sikert. Bármi jelenik meg, várunk titeket majd vissza.
2: Köszönjük szépen.
1: Az elmúlt egy órában a Fiúk Zenekar új Matrioska című lemezéről beszélgettem a csapat két tagjával, Bíró Bencével és Bánszki Botonddal. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom.
5: Ha valami baj van, megoldod, a kezedet tisztára mosod, téged kirúgtak, engem kifognak.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Rengetegemnek sűrűjében tévutamat követem.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában a Fiúk zenekar új Matrioska című lemezéről beszélgettem a csapat két tagjával, Bíró Bencével és Bánszki Botonddal. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nem magyarkodunk, csak magyarkodunk az éjszakában. Ez a Petőfi Rádió, üdv neked, elmúlt 2 óra, és a vasárnapban is együtt vagyunk. Hiába, azt hittem, hogy már hétfő jön, de nem, ez a hétvége még van. És milyen jó, hogy van, meg tudjuk tölteni kiváló hazai előadókkal. B. Nagy Réka kezd.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel